Pár hét alatt 5 darabját hallottuk. Jena Csoly és Annika Lomusz, Thomas Tottert és Geyer Lucht énekelt, orgonán és zongorán Kadri Tómaja játszott. Az észfilharmonikus kamarakórust pedig Tönu Kaljuszta vezényelte, Pert műveinek hiteles tolmácsolója. Galina Grigorjeva kórusműve következik, jön a tavasz.

Galina Grigorjeva Jön a tavasz című kórus műve hangzott el az elmúlt percekben, most pedig Rachmaninov vesperásából hallunk két tételt, ebből az egyik nagyon ismert, ez a Bogorodjice Gyévó. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy Ave Mária. Ezután Bach orgona muzsikája szól.

Bach orgonadarabját Kádri Túmaja játszotta, előtte Rachmaninov vesperásának, az éjszakai virasztásnak két tételét énekelte az Észtfilharmonikus kamarakórus Tönu Kaljuszte irányításával. Most ismét Árvó Pert két darabja szól, Béke veled Jeruzsálem és De Profundis.

Árvo Perl zeneműveit hallottuk, Kadri Tumája és az Észt Filharmonikus Kamarakórus előadásában Tönnukarius te vezényletével. Ő volt az első nem svéd vezető karmester, aki átvehette a svéd rádió énekkarának irányítását, és szélesítette is az énekkar repertoárját. Most Veljo Tormis kórusműve következik.

Oissim traun raiska. Oissim traun raiska.

Veljo Tormis kórus művét hallottuk énekes szólisták és az Észt-Filharmonikus kamarakórus előadásában. Most visszatérünk Árvó Perthez. A Mi atyán következik majd egy észt bölcsődal. A komponista a Tallini Állami Konzervatóriumban kapta meg a diplomáját Heino Eller zeneszerző növendékeként.

Hardy-Kertő kompozíciója hangzott el, az észt bölcsődalt Kadét Túmáján játszott a zongorán. Az 1960-as években Arvo Pärt nagyon sokat kísérletezett a dodekafóniával, de elég hamar elmozdult ettől a stílustól. Most Nikolász Kempis első szimfóniája szól.

Nicolas A. Kempis első szimfóniáját a Concordia együttes szólaltatta meg. És most egy igazi nagy romantikus szimfónia következik Rachmaninovtól, a második szimfónia, amely remek művet 1908-ban, az ortodox naptár szerint január 26-án, a modern naptár szerint február 8-án mutattak be.

Rachmaninov második szimfóniáját az amszterdami Concertgebouw szimfonikus zenekara elővezényelt Kirill Kondrasin. Ezzel a művel új korszak kezdődött Rachmaninov életében. Zeneszerzői, karmesteri, zongora művészi pályafutása igazából ekkor érkezett el a zenitre. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Fanny Mendelssohn 1805. novemberében született, Abraham Mendelssohn és Leah Solomon leányaként Hamburgban. A házaspár négy gyermeke közül ő volt a legidősebb, és ugyanolyan zenei tehetsége volt megáldva, mint testvére Felix Mendelssohn. Anyai ágon egyébként kiváló zenészeket találunk ebben a családban. Fanny a gyermekéveit Hamburgban töltötte el, aztán a család Berlinbe költözött. Felix pedig, amikor Londonban járt, egy súlyos baleset érte, felborult vele a kocsi, ami szállította, komoly sérüléseket szerzett a térdén, élete végéig bántotta a tény, hogy nem tudott jelen lenni imádott nővére, Fanny esküvőjén. Fannytól a C-moll szonátát halljuk.

Fanny Mendelssohn című szonátáját Sylviane Dufresne játszotta. Fanny rövid életet élt, szélütéstől halt meg 42 évesen, több mint 400 kompozíciója van. Most a Mozart kortárs Joseph Boulogne opusz 3-as D-dur hegedű versenye következik. Előadja Linda Mastet és a Tafelmusik barokk szólisták.

Joseph Boulogne D-dur hegedű versenyét Linda Melstedt és a Tafe Music barokk zenekarat elővezényelt Jean Lamont. A zeneszerző anyja egy afrikai országból származott, és mivel a bécsi klasszikusok korában élt, hát azonnal elnevezték őt Fekete Mozartnak. Most Leonard Bernstein zeneműve következik, a Csicseszteri Zsoltárok.

Bernstein Csicseszteri Zsoltárait hallottuk a Francia Rádió énekkara előadásában, vezényelt Vladislav Csernyusenko. Bernsteint egy angliai város hagyományos ünnepség sorozatára kérték fel a zenemű megírására, ez egy héber nyelvű darab, mint a Kaddish szimfónia. Most Schubert émol variációja következik.

egy hihetetlenül kényes és nehezen előadható dal átiratot hallottunk, amely átiratot a zeneszerző készített el. Schubert az Elszáradt virágok című dalát dolgozta át fuvolára és zongorára, előadta Emmanuel Pau és Bruno Robillard. Sosztakovics opusz 11-es kompozíciója következik a Notturnóban, a Preludium és Scherzo.

Preludium e Scherzo, Sostakovics darabját a dél-koreai kamarazenekar adta elő. Szüntelenül alkotó, fáradhatatlan, termékeny szerző volt Sostakovics, aki rengeteg kitüntetést kapott, ötszörös Sztálin, illetve Lenin díjas, de megkapta a Sibelius díjat is, és az Oxfordi Egyetem díszdoktora lett. Mozart D-dur kürtversenye következik.

Mozart 412-es kötű jegyzékszámú D-dur kürtversenyét hallottuk Premisl Vojta szólójával. Ez a mű is Ignác Lajdébnek készült, aki remek kürtös volt, a zeneszerző jó barátja, aki egy sajtkereskedéssel is próbált bordogulni, de nagyon kevés sikerrel. Handel Rodalinde című operájába következik egy ária.

Handel Rodelinda című operájából az áriát Matthew White énekelte, az Arte dei Suonatori muzsikusait Eduardo López vezényelte. Handelnek fel kellett adni az opera vállalkozást a betegsége miatt, de egy áheni vízikúra azonban meggyógyította őt. Schönberg zeneműve következik, a Vasbrigád.

perkele, turpa kiinni! Ruue, hie!

Arnold Schönberg szinte sosem hallható műve hangzott el, a Vasbrigád. Mondható, hogy furcsa, sőt bizarr a darab, hiszen ebben az előadóknak többek között állathang utánzásban, sőt hangos horkolásban is jeleskedniük kell. Az Esbjerg együttes Jörgen Lauritzen vezényelte. Edvard Grieg második szimfonikus táncát halljuk.

Edvard Grieg második szimfonikus táncát a Norvég rádiózenekar adta elő, vezényelt Ingar Bergby. A zeneszerző zongoraművész legtöbb zeneművét, a kis zongora darabjait a népzene ihlette, hiszen imádta hazáját, Norvégiát. Most Spanyolországba utazunk, Isaac Albéniz Cádiz tétele következik.

Isaac Albeni spanyol szvittjének Cadiz tételét Xavier Lator játszott a gitáron. Kedves hallgatóink, befejezésül a jazz muzsikus Chick Corea Gatamecs című zeneművét hallgatjuk meg. Én pedig remélem, hogy sikerült az ébredés nem mindig könnyű perceit megkönnyíteni. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Perger János és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. A kormányfő ismét tartalékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség klimatizált, hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhető el. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Elkezdődött a hazai őszi barackt szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szed magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg augusztusban. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, napközben 32-37, késő este 20-30 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című háromfelvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című háromfelvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Kares és Michael Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál Színházat szombaton 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Lendületes csütörtök reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Attó, én Szegyű Dénes vagyok. Wolfgang Amadeus Mozart Idoméneo című operájának nyitányával indítjuk a mai muzsikáló reggelt. A Skót Kamara zenekar játszik, vezényel Charles McCarrass.

Mozart Idomeneo című operájának nyitányát hallottuk, a skót kamarazenekar játszott, Charles Mekaras vezényelt. Most Schumann C-dur fantáziája következik. A kompozíció egyik eredeti célja az volt, hogy hozzájáruljon a Bonni Beethoven emlékmű finanszírozásához. Milyen szép gesztus ez. Most a harmadik tételt halljuk, Márion Dénes játszik zongorán.

Schumann C-dur fantáziájának harmadik tételét Várjon Dénes játszotta. Carl Philipp Emanuel Bach S-dur obol versenyének második tételével folytatjuk, a szólista Kis József, az Erkel Ferenc Kamarazenekar játszik.

0: Carl Philipp Emanuel Bach S-dur oboa versenyének második tételét hallottuk. Kis József játszott oboán, az Erkel Ferenc kamarazenekar kísérte őt. Fél hét lesz egy perc múlva.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Van, aki úgy szereti élőhelyét, lakását, házát, hogy csinosítja. Van, aki fotózza és megosztja. Van, aki mutogatja, folyamatosan vendégeket hív és mondja, hogy nézzétek, hát ilyen, szerényen élünk. És van, aki verset ír. Tompa Mihály költeményét halljuk Szabó Gyula előadásában.
2: Az én lakásom. Miről nem zengett már az ének, mióta lant és duda szól? Hallottunk himnuszt a parajhoz, dalt a félszembű bájról. Én csak téged halhatlanítlak, gyönyörűséges kislakom. Abár zsindej tudnék csinálni rozzant tetődre lantomon. Annó ezer, de hát ki tudná, e ház mikor építették, annyi igaz, hogy feltalálva a padlózás nem valamég, hanem meghorták utcasárral, és lebakolták emberül. Azóta úgy van, s úgy marad, még unalmámad egyszer bedül. Hogy pap vagyok, mindenki tudja, alázatosság jelszavam, és erre a mestergerenda emlékeztet derekasan, mert a világ, ha néha elkap, s kissé föllebb emelkedem, megrendül még az agyvelőm, is úgy belevágom a fejem. Egyéb iránt, amilyen olyan, de költő is volnék talán. Így szoktam most ezt odavetni sok siheder nagypongyolán. Tehát a költő homlokára, amint illik, zöld lom fakad. Igen, zöld lícium verődik bokrosával az ágy alatt. Nincs itt annál szebb, mintha szélfú, s történik sok csodás dolog. Nem csak, hogy táncol asztal és szék, de a vénkályha is forog. Mégis talán legszebb az ablak, midőn a lúd azon benéz. Bizony, ha így száll, még ma holnap a ház egy új Pompéi lész. És a zápor hogy tréfál meg éjjel? Szó nélkül megjön és szakad, olyan bolond természetem van, nem oldalt fekszem, de hanyatt. És mintha csak célozni tudna, az orromra egyenesen úgy koppan egy kövér hideg csepp, hogy majd nyavajását teszen. Gyertyát gyújtok mérgemben, akkor az a szeretnék gyújtani, hanem csak bél akad kezembe fagyját. Megette valami. Mert én zsellérségem vagyok csak, itt mások a rendes lakók, nagy népesen tanyázva együtt, egér, tücsök, kabóca, pók. S akadna olyan rossz keresztjén, ki zúgolódnék mindezen, de ördög praktikája lévén a pompa és a kényelem, én megnyugszom sorsom mi voltán, de sőt örülök, mert ugyan, ha ürgének volnék teremtve, nem szűkebb volna a lyukam. Hajlékom, meg vagy énekelve, s hogy újból épülj fel, ne várd, hisz a dal éltet, tart örökre. De tán egy támasz mégsem árt, mert bár igen becsülöm a dalt, amellett mégis úgy lehet, hogy megindulsz egyszer felettem, s oda nyomsz, mint az egeret.

Ez volt az Allegro Barbaro. Bartók Béla művét játszotta Ránki Dezső zongorán. Előtte pedig Tompa Mihályra emlékeztünk, aki 1868-ban ezen a napon hunyt el. Az Én lakásom című versét szavalta Szabó Gyula. Érdekes ez, hogy milyen érzelmek tudják fűzni az embert a lakóhelyéhez. Laktam egyszer egy lakásban, amit nagyon szerettem, és volt egy kis erkélye, és a kis erkélyhez egy nagyon pici erkélyajtó vezetett ki. De ez tényleg nagyon pici volt. Úgy kell elképzelni, hogy csak oldalazva fértem ki, pedig egyébként hát nem vagyok szerintem olyan szép kerek, mint a nap, de ott azért nagyon kellett figyelni. És volt egy rokonom, aki szeretett verset írni, és egyszer azt kaptam, hogy a lakásnak a különböző pontjaira írt négy sorosokat. És az egyik ilyen négy soros az pont ehhez az erkélyhez szólt, így hangzik: igaz, hogy csak néhány arasz, mégis csodás ez a terasz. Remélem, hogy önöknek is van kedvenc helyük a lakásukba vagy lakóhelyükben. Hogyha így van, akkor írják meg nekünk. Addig is hallgassuk Ludwig van Beethoven Ázdúr szonátájának első tételét. Szvyatoszláv Richter játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 26-os Ásdúr szonátájának első tételét hallottuk Svetoszláv Richter előadásában. Jött üzenet, írja nekünk Sándor, hogy mindenképpen olvassam el azt a verset, amit küldött nekünk. Hát elolvastam, de nem találtam meg az archívumban, de annyira jól passzol ide, úgyhogy felolvasom. Hát nem vagyok egy szavaló, de hát a témája szerintem kapcsolódik a lakás témakörhöz. Győri Vilmos költeményéről van szó, az a cím, hogy Mese. Mesebeli kis királyhoz betévedt egy kislány, hogy az éppen ozsonnázott tulipános udvarán. Ugye szép itt, ugye jó itt, nézd csak ide meg oda, bársony itt a gyepes udvar, drága kő a palota. Nézd a libám, ezüstollú aranyszőrű a cicám, ugye itt maradsz mi nálunk, örökre, te kislány. Köszönöm a meghívását, de el nem fogadhatom, szalmatetős kicsi kunyhó, az a ház, ahol én lakom. A mi libánk közönséges, és nem aranyos a cicánk, de ott van a két testvérem, és édesapánk, meg anyánk. Ha ölelnek, ha csókolnak, s fejem rájuk hajtatom, szalmatetős kicsi kunyhót a világért nem adom. Jaj, köszönöm, hát ez nagyon tetszett. Így igaz, nem adjuk a szalmatetős kicsi kunyhót. A lényeg az az, hogy mindenki szeret mindenkit. Alexander Czemlinski D-moll szimfóniájának második tétele következik, a Cseh Filharmonikus zenekar játszik.

Czemlinski D-moll szimfóniájának második tételét hallottuk, a Scherzót a Cseh Filharmonikus Zenekar játszott. Lakás témakörben még az jutott eszembe, hogy nagyszüleimnél volt Schuster padlás. Nagyon szerettem a Schuster padlást, rengeteg kincset rejtett, és néha az volt a feladat, hogy mondta nagypapám, hogy édes jó fiam, menj fel a Schuster padlásra, és akkor hú, hát az egy történés volt. Tudják egyáltalán hallgatók, hogy mi az a Schuster padlás? Boccherini következik, a G-dur Gordonka verseny második tétele szól, Misha Majszki játszik cellón.

Luigi Boccherini G-dur Gordonka versenyének második tételét hallottuk Misha Majszki és az Orpheus kamarazenekar előadásában. A Schuster padlás került szóba az előző zene előtt. Nehéz ezt így összefoglalni, aki tudja, azt tudja, aki nem, azt nehéz definiálni. Hát szerintem a Schuster padlást úgy lehetne összefoglalni, hogy az egyik oldalról álmennyezet, másik oldalról rakodótér. Nagyon praktikus. És kaptam több üzenetet is, volt, aki verset küldött, hát sajnos ezt most már nem tudom felolvasni, egyrészt hosszú, másrészt meg hát tényleg nem vagyok én egy ilyen nagy szavaló ember, de azt írja a hallgató, hogy annak idején az otthonom tulajdonképpen az esztergomi ferences templom volt. Ennek emlékét őrzi egy gyerekeknek szóló vers. Elolvastam, azért azt elmondom, hogy egy kisegérről szól a vers, egy hős kisegérről. Nagyon kedves, köszönjük szépen az üzenetet. És nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek még. Például írt az Útinform, na majd beszámolunk, mindenféle érdekesség történt. Jöjjön most Felix Mendelssohn Bartholdy dal szöveg nélkül.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy dal szöveg nélkül kompozícióját hallottuk, Opus 30, numerő 6. Ez volt egy velencei gondoladal, András Ottenzamer és Jutja Wang előadását hallottuk. Érdemes velünk maradni, hiszen hamarosan Schubert-tel folytatjuk. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. A hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják a Duna rekordalacsony vízszintje miatt leállított Paksi 3-as blokk miatt kieső villamos energiát, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az intézkedések továbbra is garantálják Magyarország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helységben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helység klimatizált hivatal, épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest vízivóvízellátását, így korlátozásra nincs szükség. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnöki jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. 25 helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája. Az újak között 19 kulturális, 5 természeti és egy vegyes világörökségi helyszín van. Az emlékhelyek kategóriában világörökségi státuszt kapott az 1944-es normandiai partraszállás területe. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria part vidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Itthon zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, délután 32-37 fok valószínű. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban.
7: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
8: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
7: Miért kedvenc hangszer a tuba?
8: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes csütörtök reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Otto, én Szegyl Dénes vagyok. Schubert van még itt az S-dur trióval, a harmadik tételt halljuk a Stuttgarti Zongora trió előadásában.

Schubert Esdrúr triójának harmadik tételét hallottuk a Stuttgarti Zongora trió előadásában. És hogyha már a lakásoknál, házaknál tartottunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy Schubert szülőházát Vörös Ráknak hívták. Ez azért volt így, hogyha jól olvastam, mert régen előfordult, hogy házszámok helyett nevet adtak a házaknak, hogy így tudják beazonosítani. Egyébként az, hogy nevet adunk a háznak, az ugye az üdülő övezetekben szokásos, még rengeteg helyen ki van írva, hogy nem tudom, Annalak, meg Jucika, Villa, hát ilyen általában nőneveket kapnak a házak, nem tudom miért, mondjuk a Vörös Rák az nem pont nőnév. William Boyce B-dur szimfóniája következik, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszik.

William Boyce B-dur szimfóniáját hallottuk, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszott, Christopher Hagwood vezényelt. És most ismét egy házról lesz szó, nem is akármilyen házról. Baden-Badenbe utazunk képzeletben. Az utitársunk Johannes Brahms. 1865 és 1874 között töltötte Baden-Badenben a nyarait. Egy olyan házat kell elképzelni, ami jól illeszkedik Brahms személyiségeihez, eléggé eldugott helyen van, egy hosszú-hosszú lépcsősoron kell fölsétálni oda. Egyébként 1966-ban majdnem lebontották ezt a házat, de szerencsére volt egy-két gazdag és elszánt Brahms rajongó, akik megmentették, és egyébként a mai napig múzeumként működik. Nagyon bátor ez a kék tapéta, ami ott található, és több szoba is egyébként rekonstruált állapotban van, például ott van Brahms heverője, egy piros heverő, amin ő, hát gondolom, hevert. Illetve ott van egy zongora, ott azt figyelték meg a zenetudósok, hogy a klaviatúra bal oldala, tehát az alsóbb regiszterek egy kicsit jobban el vannak kopva, arra következtettek, hogy Brahms erős balkézzel rendelkezett, és szerette a lenti regisztereket jobban kijátszani. Na hát, ilyen izgalmas dolgokat lehet megtekinteni Baden-Badenben. Ott dolgozott egyébként az első és második szimfóniáján, az F-moll zongora ötösen és a német requiemen is. Mi most egy csokor keringőt hoztunk el, Mihály Rudi játszik zongorán.

Johannes Brahms négy keringőjét hallottuk az Opus 39-es sorozatból, numero 3, numero 4, 5 és 6. Mondjam a hangnemeket is? Nem mondom. Azt viszont elmondom, hogy egyébként ez a Baden-Badeni Brahms ház, ez nem csak múzeumként működik, hanem fogadóként is, szóval, hogyha valaki szeretne ott aludni, ahol Brahms aludt, meg nyaralt, akkor megteheti. Zeneszerzők néha elutaznak oda, és akkor ott, nem tudom, a hely szellemével együtt alkotnak és élnek. Ennek egyébként biztos, hogy van egy különleges varázsa. Antonio Rosetti következik. Notturno in D. A harmadik tételt játssza a Budapesti Fesztivál Zenekar, a hangversenymester Szevcsik Zsolt.

0: Antonio Rossetti D-dur notturnójának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Rondó, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, a hangversenymester Szevcsik Zsolt volt. 8:03.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk, már javában tart a Művészetek Völgye, Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiválja. Az idei programsorozat célja, hogy felidézze az 1989-ben indult kapolcsi művészeti napok történetét. Azok az együttesek is föllépnek, akik ott voltak már az induláskor, köztük a Mandel Quartet, amelynek vezetőjét, Mandel Robertet, Madarász Zsolt kérdezte.
2: Vissza tudja idézni azt az első koncertet, amit adtak itt a még kapolcsi művészeti napokon, amit ha jól tudom, akkor Kapolcson ebben a kis faluban ez volt az első klasszikus zenei koncert, amit ott valaha is adtak.
3: Így van, ez egy fantasztikus emlék, mert ezt a koncertet már megelőzte az, hogy 1981-ben alakult a kvártett, és Márta Istvánnal ugye napi kapcsolatban voltunk. Na most ő akkoriban a Veszprémi Színháznak volt a zenei vezetője, így gyakorlatilag ő földrajzilag közel volt a Balaton felvidékhez. Mi viszont hát tulajdonképpen hetente utaztunk külföldre, elsősorban mondjuk Ausztriától, mondjuk Hollandiáig és Skandináviától egész le Olaszországig. Az út az mindig nyugatfele ment, és nem az autósztrádán mentünk az M1-esen, ahogy szoktunk, hanem mindig a Pista kedvére el kellett menni elő Veszprémbe, és akkor ott köröztünk, és egyszer egy alkalommal mondta a Pista, hogy nagyon szeretne megnézni ott egy kis települést, hogy ezt még engedjük meg neki, és akkor onnan már megyünk tovább. És akkor először mi négyen, tehát a Mandel Quartet tagjai, akkor most már megragadom az alkalmat, tehát Kállai Gábor, Jakobi László, Márta István és én, Mandel Robert. Mi négyen voltunk az első négy ember, aki ezt a települést először láttuk, helyesebben úgy először láttuk, hogy először tudtuk, hogy ezt Kapolcsnak hívják, és a Pistában már útközben megfogalmazódott az, hogy ő itt valamit fog rendezni. De ez így kezdődött valamikor, ez a 80-as évek közepe táján volt, és tényleg megvalósult aztán ez a fesztivál, és mi voltunk az elsők, akik komoly zenei koncertet adtunk, méghozzá a katolikus templomba, ugyanott, ahol most is játszani fogunk egyébként. Azt a műsort fogjuk eljátszani, amit annak idején 1989-ben, ezért középkori táncok, reneszánsz táncok a Claude Gervais gyűjteményéből, régi magyar táncok, tehát 16.-17. századbeli táncok a Viatoris Codexből. Ezen kívül, hát talán, hogyha idő jut rá, akkor egy-két nyugat-európai válogatást és barokk zenét is el fogunk játszani. Szerintem még véglegesen nem alakult ki, miután a Márta István kitalálta azt, és ez nagyon érdekes kis vállalkozás, én szeretem az ilyen újdonságokat, hogy mostani gyerekekből, tehát fiatalokból, akik a mi zenénket megkedvelték és megtanulták, illetve ezt tanulják, hogy ők is közreműködnek, és ezért valószínűleg, hogy a hajdutáncok világába, tehát a 16.-17. századbeli magyar reneszánsz korabeli táncok világába fogunk egy kicsit elutazgatni. Tehát ezek a darabok, ezek már akkor 1989-ben a repertoárunkon voltak, és mi igyekeztünk mindig egyébként újabb és újabb műveket felvenni a repertoárunkba, de a külföldi hatalmas sikerek mindig bizonyították azt, hogy ez az alaprepertoár, ez a mag, ez a körülbelül 12-13 zenemű, amit mindig eljátszottunk, hogy ez a legerősebb. Tehát, hogyha arra kellett menni, hogy nagyobb fesztiválon játszottunk, ahol több ezer ember volt, akkor egész biztos, hogy ugyanezt a fesztivál műsort hoztuk elő.
0: Mandel Robertet hallották, a Mandel Quartet koncertje tehát ma este 7 órakor kezdődik a kapolcsi katolikus templomban.

Giovanni Picchi Ballo Ungaro című művét hallottuk, a Mandel Quartet játszott. Most Gabriel Forri következik az Opus 50-es Pavan Szól Gütyé Kapison előadásában.

Furé Paványát Gütyé Kapuszon előadásában hallottuk, az Ensemble Orchestra de Paris játszott. Donizetti következik, az Ezred lánya című operából szól az első felvonás részlete, Tonio Cavatináját énekli Luciano Pavarotti, a londoni Covent Garden opera zenekara játszik.

Donizetti az Ezred lánya című operájából szólt, Tonio Cavatinája az első felvonásból, Luciano Pavarotti énekelt nagyszerűen és franciául. Ezt azért kell kiemelni, mert a műből készült olasz változat is, amelyben a tiroliakból svájciak lettek, és a prúzai párbeszédeket pedig recitatívók váltották fel. Most Csajkovszki D-dur vonós négyesének második tétele következik, de átiratot hallunk, Fritz Kreisler készítette az átiratot, Andante cantabile, ezt játssza Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán.

0: Csajkovszki D-durvonós négyesének második tételét hallottuk Fritz Kreisler átiratában. Kelemen Barnabás játszott hegedűn, Kocsis Zoltán zongorán. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni, hamarosan jön a játékos óra benne a kinyermával, és természetesen lesz majd rejtvény is. Most azonban pontos időjelzést adunk. Nyolc óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkentése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű hármas blokkjának működését. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Aláírta Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Újabb légi támadásokat hajtott végre Irán az Egyesült Államokkal szemben. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a Perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntető vámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuci szoroson egy csepp folyósított földgáz szállító tankerhajó. Két nemzetközi adatszolgáltató hajókövetési tájékoztatója szerint a térségben élénkült a vízi forgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jánbu kikötőjében induló nyersanyagrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, napközben 32-37 fok valószínű. Híreket hallottak. Műsorajánló. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét,
2: és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaus. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című három felvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Káres és Michael Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál Színházat szombaton 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt hat perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
3: Tubo Zoltán vagyok, jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm kedves Zoltán. Amikor legutoljára játszottunk, akkor éppen nyaralás közben értük utol, és akkor a családjával együtt játszott. Most megkérdezhetem, hogy merre van?
3: Szintén nyaralunk, a Fertőtó mellett kempingezünk a gyerekekkel. Tegnap a Szent Margitbányi kőfejtőben megnéztük a Toszkát.
0: Hát egyszer egy nomád, kempingezés és mellette kulturális feltöltődés, nagyon jól hangzik. Ez azt jelenti, hogy most is lesznek segítői?
3: Igen, itt ülmeztem. Két nagyszerű segítőm, Georgina és Zsófi.
0: Akkor őket is üdvözöljük, és hát sok sikert kívánok a játékhoz. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor két CD-t nyer. Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveket tartom az egyik, a másik pedig Mozart, Verdi és Wagner áriáit Kovács István énekével. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor egy harmadik CD-t küldünk, Alföldi Borús Csilla, romantikus organazene a debreceni református nagy templomban. Ez a CD címe. És hát most nem tudom, hogy van-e a... Igen, én is, nekem is tetszik. Nem tudom, hogy van-e most a Fertőtavon vitorlás? Mi ott a vízhelyzet?
3: Vannak.
0: Vitorlás.
3: Vannak. Vannak, igen. Éppen egy vitorlás kikötőben ülünk.
0: De jó.
3: Mi nem vitorlázunk ugyan, de itt árnyék van, meg nagyon csendes víz, úgyhogy nagyon kellemes itt most.
0: Igen, hát a kikötőben ücsörögni az nagyon jó, nagyszerű hangok vannak ott, fújdogál a szellő. Hát csak azért kérdeztem így, mert egy óra múlva eldődül az az ágyülövés, amely az egyik legfontosabb hazai nyári sporteseményt, a kékszalag kezdetét jelzi, bár ez nem a Fertőtavon van, hanem a Balatonon. Ugye idén 58. alkalommal futnak ki a vitorlások, hogy a kijelölt pályán behajózzák a Balatont. Négy bója van, ugye Füredről indulnak, és négy kérdéssel készültünk. A mai játék során végigkövetjük a mezőny útját. Az első bója Balaton kenesénél található, amely fontos helyszín a balatoni hajózás történetében. 1846-ban itt avatta fel Széchenyi István az első balatoni hajó kikötőt. Az első zeneidézet Széchenyi arcképét festi meg. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző?

0: A kérdés tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző.
1: Ja, Uriának van egy ötlete, úgyhogy átadnám neki a szót.
0: Kíváncsi
2: az előző Liszt Ferenc.
0: Ó, remek, remek a válasz. Gratulálok Georginának. Nagyszerűen válaszolt az első kérdésre. Hát nagyon remélem, hogy a második kérdése is hasonlóan jó válasz érkezik valaki mástól. A második pályajelet Siófoknál érik el a vitorlások. Itt született a hazai zenés színpad egyik legnépszerűbb világszerte ismert szerzője. Most idézett operettjét számos nyelvre lefordították, nem egyszer a cselekményt is adaptálva más országok társadalmi viszonyaira. A kérdés az, hogy ki a siófoki születésű zeneszerző?

0: A kérdés tehát az, hogy ki a siófoki születésű zeneszerző?
1: A Kálmán Imre zeneszerző, és a Csárdás királynőből hallottunk részletet.
0: Így igaz. Tökéletes a válasz. Nézzük a harmadik kérdést, ami a harmadik bójához kapcsolódik. Ugye a Kékszalag mezőnyével együtt most mi is elértük a nyugati medencét, bár szerintem ők Keszthelyhez csak hát jóval később fognak érni. Itt látta meg a napvilágot 1830-ban, mármint Keszthelynél, Goldmár Károly. Első operájának nyitányát idézzük, noha az elsöprő sikert egyik későbbi operájával sem tudta megismételni, ez a mű megoldotta a szerző anyagi gondjait. A harmadik kérdés pedig az, hogy melyik bibliai uralkodó szerepel az opera címében?

0: Tehát a kérdés az, hogy melyik bibliai uralkodó szerepel az opera címében?
1: Salamon király, a szóban forgó biblia uralkodó, a Sába királynője című operájából hallottunk, Google más operájából.
0: Igen, ez volt a Sába királynője nyitány, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott egyébként, Fischer Ádám vezényelt. Gratulálok, 3 kérdésre jól válaszoltak, és örülök, hogy ilyen többes számban fogalmazhatok. Úgyhogy a dupla CD-t, vagy a 2 CD-ből álló csomagot mindenképpen megnyerték. Jöjjön a 4. kérdés, azt javaslom. És hát megérkeztünk a célhoz, az utolsó Balatonfüredi bójához. Számos művész töltötte itt a nyarakat, köztük Ferencsik János is. A legendás karmesternek a város díszpolgári címet adományozott, és a zeneiskola is az ő nevét viseli. Ferencsik vezényel a mai játék utolsó felvételén. A kérdés az, hogy mit?

0: Tehát a kérdés az, hogy mit vezényelt ezen a felvételen Ferencsik János?
1: Fog válaszolni.
2: Ez a Erkel Ferenc Hunyadi János című operájából a Palotás. László, igen, Hunyadi László című operájából a Palotás.
0: János László, ezen nem vesztünk volna össze. Gratulálok, Zsófi, nagyszerű a válasz, így igaz, a Palotás szólt, egyébként a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott most is, és Ferencsik János vezényelt. Gratulálok a mai játékosoknak, Tuba Zoltánnak és két segítőjének, Zsófinak és Georginának. Nagyszerűen játszottak, a harmadik CD-t is postázzuk. Remélem, hogy lesz még egymáshoz szerencsénk. További jó nyaralást kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Viszont hallásra, minden jót.
1: Viszontlátásra.
0: Beethovennel folytatjuk az Ez-dur zongora 5-ös második tételét Jandó Jenő, Kis József, Kovács Béla, Keveházi Jenő és Vajda József játsza.

Ludwig van Beethoven opusz 16-os Ez-dur zongora 5-ösének második tételét hallottuk. Jandó Jenő, Kis József, Kovács Béla, Keveházi Jenő és Vajda József előadásában. Graupner kantátájából szól most a részlet.

Graupner kantátájából szólt a kórustétel, Isabel Siketánc, Stefan Kunát, Florian Sievers és Martin Siketánc énekelt a Capella Jenésznis kamarazenekar előadását hallottuk. Kedves hallgatóink, ne menjenek sehova, hamarosan következik a rejtvény, a játék itt a mai muzsikáló reggelben, előtte azonban még meghallgatjuk Antonin Dvorák Ádúr szvittjét. Abból is az első tételt, az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszik. Vezényel Natali Stutzmann.

0: Antonin Dvorák Ádúr szvitjéből szólt az első tétel, az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszott. Kedves hallgatóink, jön a rejtvény, 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Most kezdem azzal, hogy hova írjanak majd nekünk üzenetet. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. És azt is elmondom, hogy mit lehet nyerni. Július 31-én pénteken lesz 20 órakor az Opus Jazz Clubban a The Black Tea Group koncertje. Azt írják a leírásban, hogy a The Black Tea Group egy underground jazz zenekar, amely a Budapesti Zeneakadémia jazz tanszakos hallgatóiból szerveződött. Repertoárjuk leginkább az avantgárd jazz kezdeteihez nyúl vissza. És van egy másik koncertünk is, augusztus 6-án csütörtökön este 7:30 a Tihanyi Apátság templomában lesz az Orgonapont Fesztivál egyik hangversenye. Tóka Ágoston lép fel Kéméndi Tamás harmonika művész közreműködésével. Tehát július 31 péntek Opus Jazz Club 20 óra, és augusztus 6 csütörtök 19:30 Tihany Apátsági templom Orgonapont koncert Tóka Ágostonnal és Kéméndi Tamással. Ezekre a koncertekre lehet páros belépőket nyerni, és a játékzenénk pedig Joseph Haydn numero 45-ös Fiszmol búcsú szimfóniájának utolsó tétele lesz. Ugye itt a szimfónia utolsó tételében szépen lassan abbahagyják a játékot a zenekar zenészei, és levonulnak a színpadról, és a végén csak két játékos marad. Sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a kérdés, legszívesebben azt kérdeztem volna, hogy vajon kik az elsők, akik levonulnak, de hát lehet, hogy ez egy kicsit nehéz lenne. Úgyhogy a kérdés az az, hogy ez a két játékos, aki itt a végén marad, ők milyen hangszeren játszanak. Jó játékot kívánok!

Joseph Haydn numero 45-ös Fis-moll búcsú szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Philharmonia Hungarica játszott, vezényelt Doráti Antal. Játszottunk, hogy a kérdésünk az volt, hogy ez a két játékos, akit itt a végén hallottunk, ők vajon milyen hangszeren játszhatnak. Rengeteg üzenet érkezett, sőt, még itt a végén is futnak be az üzenetek, ugye a legvégén szólt ez a két játékos, úgyhogy még egy zenényit hagyok, hogy rendben megtörténhessen a sorsolás. Hallgassuk addig is Szergej Rachmaninov keringőjét, a plusz 11 numero 4, Lilia Zilberstein és Márta Árger is játszik zongorán.

Rachmaninov keringőjét játszotta Lilia Zilbenstein és Márta Argerics zongorán. Ugye játszottunk még korábban, az volt a kérdésünk, hogy Haydn búcsú szimfóniájának a végén az a két játékos milyen hangszeren játszik, akik bennmaradnak a színpadon. A helyes megfejtés a hegedű volt, mind a ketten hegedűn játszanak, sokan írták a hegedű brácsa felállást, sajnos a végén van 14 ütem, ahol csak két hegedű marad. Kormos Dezsőnek és Pásztor Péternek gratulálunk, ők a szerencsés nyerteseink, mi pedig a búcsú szimfónia után Schumann második szimfóniájának negyedik tételével búcsúzunk.

0: Schumann második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a Magyar Állami Hangverseny zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Vigyázzanak egymásra és magukra. Szejlül Dénest hallották.
1: Híreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, Magyar Péter kormányfő tájékoztatott. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű hármas blokkjának működését. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti pályaudvarokon. A Boráros téri hévállomáson, számos nagyobb vidéki, város, vasút, illetve autóbuszállomásain. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Legkevesebb 6-an meghaltak és 8-an megsebesültek az ukrajnai Kriv-Hrivben csütörtökre virradóra az orosz légicsapásokban, amelyek Kijevben is áldozatokat követeltek. Hrivben több mint 200-nyian sebesültek meg az orosz rakétatámadásban, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg ukrán katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért tömeges csapást az éjjel. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuci szoroson egy csepp folyósított földgázszállító tankerhajó. Két nemzetközi adatszolgáltató hajókövetési tájékoztatója szerint a térségben élénkül a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő Szaúd-Arábiában Jánbuki kötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Idehaza több mint 18 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt ellenőrzés első szakaszában. A hatóság közölte, csaknem 590 vendéglátóhelyet vizsgáltak, és néhol komoly hiányosságokat tártak föl. Összesen 15 vendéglátóegység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk. Délután 32-37 fok lesz.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: A Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaus. Ma 15 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: Szép napot és jó zenehallgatást kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. A mai első zenénk Camille Saint-Saëns tollából származik, a negyedik C-moll zongora verseny második Allegro vivace tételét halljuk. Stephen Hung, a szólista, a Birminghami Szimfonikus Zenekar Zachary Oramo vezényli.

Hálátlan egy műfaj lehetett ez a zongora verseny már a 19. század második felében, hiszen rengeteg nagyon híres és nagyon jó és méltán sokat játszott művet alkottak ebben a műfajban, de hát ez a Saint-Saëns versenymű is lehetne egy kicsikét jobban a koncertrepertoár része. A negyedik C-moll zongora verseny második tételét hallottuk. Stephen Huff volt a szólista, a Birminghami szimfonikus zenekart Zachary Oramo vezényelte. Egy barokk opera részlettel folytatjuk. Antonio Vivaldi a zeneszerző, a Bajazet című opera első felvonásából halljuk Idaspe áriáját. Patricia Cioffi énekel, az Európa Galanta zenekart Fabio Biondi vezényli.

Vivaldi Bajazet című operájából hallottuk Idaspe áriáját, Patricia Csófi énekelt, az Európa Galante együttest Fabio Biondi vezényelte. Jöjjön a csilláros Haydn csodaszimfónia, ez a csoda melléknevet onnan kapta, hogy a bemutatón mielőtt elkezdték volna a szimfóniát, leszakadt a csillár, de senki nem tartózkodott alatta, és az volt a csoda, hogy nem halt meg senki. Talán a szimfónia menüett tételére már egy kicsikét megnyugodtak a kedélyek, most ezt a tételt halljuk a 96-os Joseph Haydn D-dur szimfóniából, a Philharmonia Hungarica játszik, Doráti Antal vezényel.

0: József Haydn 96-os D-dur szimfóniájának menüettételét hallottuk, a Filharmónia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. Egy perccel múlt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Most tartjuk a mai tippjátékunkat. Egy szándékosan ismeretlen zenét választottam, azt kellene megmondani, hogy ki lehet a zeneszerző. Vagy, hogyha nem tudjuk a zeneszerzőt, melyik korszakban alkothatott, milyen lehet a műfaj. Esetleg német, vagy olasz, vagy francia, vagy szláv szerzőről lehet szó, esetleg magyarról akár. És bármilyen fajta meglátás érdekel, például, hogy van-e olyan híres mű a zenetörténetben, amire ez a zene esetleg hasonlít. Tehát mindenfajta a műhöz és az értelmezéshez közelebb vivő észrevételt szeretettel fogadunk. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket. 4,5 perc a zene, ez alatt lehet nekünk írni. Halljuk a zenét!

Ez volt a mai tippjáték zenénk, és ma is teljesen jó helyen keresgéltek a hallgatók, valahol a klasszika és a korai 19. század határán érdeklődtek a legtöbben, érkezett tipp Mozartra, Donizettire vagy valamelyik kortársra, volt, aki azt írta, hogy ez egy klasszikus mű, de a kezdőhangok Wagneriek, és hát ebben is sok igazság van, hiszen ez az intenzív fúvós jelenlét különösen a kürtökkel igazán Wagnerivé teszi ezt a művet. Ez egy szimfónia koncertante tétele volt, aminek a két szóló hangszere egy fuvola és egy klarinét volt, ami megint csak egy érdekesség ebből a szempontból, hogy így is lehet koncertantét írni, és hogy bár voltak pengető vonósok is ebben a tételben, de inkább a fúvósok domináltak. A zeneszerző pedig Franz Danzi volt, aki 1763-ban született, tehát Beethovennél valamivel idősebb volt, és 1826-ig alkotott. A B-dur szimfónia koncertante második tételét hallottuk. Dagmar Becker és Wolfgang Meyer volt a két szólista, a Württembergi kamarazenekar Heimbronn játszott, ők játszották a kíséretet. És akkor folytatjuk egy másik érdekességgel, a zeneszerzőt úgy hívják, hogy Laura Netzel. Ő egy finn származású svéd zeneszerző, zongorista, karmester és koncertszervező nő volt. Azért tessenek elképzelni egy 1839-ben született hölgyet, aki ennyi mindenfajta szerepet magára vállalt. Érdekes, hogy a komponálást azt amiatt kezdte el, mert zongoristaként kezdte a pályafutását, és viszont amikor férjhez ment, akkor nem volt már annyira alkalmas, hogy koncertező zongora művész legyen, és neki állt komponálni. Viszont hát azért azt mégse is úgy gondolta, hogy hát nő létére nem biztos, hogy be tudna futni, ezért álnéven kezdett eredetileg írni. És akkor most jön az érdekességek ne továbbja, hogy bár egy finn származású svéd zeneszerzőről van szó, aki leginkább a hazájában, illetve Franciaországban pallérozta magát, van neki egy Magyar Tánc című műve, ezt halljuk most, Rafael Groms játszik cellón, illetve Julian Rím zongorán.

Laura Netzel magyar táncát hallottuk, Rafael Groms játszott cellón és Julian Rim zongorán. És Liszt Ferenccel folytatjuk, de továbbra is nagyon nemzetköziek vagyunk, mert Liszt egy olyan románcát hallgatjuk meg, ami az Öt változat Méül József című operájának a Románcára című mű részlete. Ő Méül, mármint egy francia zeneszerző volt, a francia forradalom idején alkotott korai 19. században, és megtetszett ez a románc Lisztnek. Ezt halljuk most zongora változatban, Leslie Howard zongorázik.

Liszt Ferenc románcát Leslie Howard előadásában hallottuk. A következő művünk címe Germanico in Germania, azaz egy német Németországban. Ez azért is különleges cím, mert a korban több fajta hasonló opera cím is volt. A legismertebb az Olasz nő Algírban, de van L'Italiana in a Londra, tehát Olasz nő Londonban, és még van jó néhány, itt most német ember van Németországban. Segeste áriáját halljuk az első felvonásból, a zeneszerző pedig Nicola Porpora. Michael Spires énekel, az Il Pomodoro zenekart Francesco Corti vezényli.

Michael Spiers énekelt Nicola Porpora Germanico in Germania című operájának első felvonásából hallottuk Segeste áriáját, az Il Pomodoro zenekart Francesco Corti vezényelte. És most jöjjön egy orosz szimfóniatétel, Alexander Borodin, a zeneszerző, a második szimfónia első tételét játssza a Stuttgarti Rádió zenekara Carlos Kleiber vezényel.

0: Alekszandr Borodin második szimfóniájának nyitótételét játszotta a Stuttgarti Rádió zenekara Carlos Kleiber vezényelt. 2:10.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy érdekes holnapi koncertet szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Holnap, azaz 31-én este 7 órakor a BMC koncerttermében lesz egy koncert, a Duna Polifóniája ez a koncertnek a címe, és tulajdonképpen az az érdekes, hogy különböző dunamenti országok zeneszerzői szerepelnek benne, és egy ukrán együttes a Kiev Kameráta játszik, és ebből kifolyólag aztán az ukrán irányultság különösen is érdekes lesz. Ez egy turnénak az egyik állomása, több városban is elhangzik, nem teljesen ugyanaz a koncert, és minden városban másik helyi énekes kapcsolódik az együtteshez. Budapesten Simon Kata énekművész működik közre, vele beszélgettem a koncertről. A Kiev Kameráta egy nagy múltú és fontos ukrán együttes, Magyarországon viszont kevesebbet hallunk róluk. Mit érdemes tudnunk erről a zenekarról?
2: A Kiev Kameráta Ukrajna legjelentősebb kamarazenekara, amely évtizedek óta meghatározó szerepet játszik, leginkább a kortárs ukrán zeneművészetben. Különösen fontosnak tartom, hogy nem csak őrzik a hagyományt, hanem aktívan formálják is. Számos ukrán zeneszerző műve az ő előadásukban hangzik el először, és úgy tudom, hogy több szólistának is kifejezetten ajánlottak ukrán zeneszerzők művet, vagy írtak, tehát az ő játékukra. Ezért a Kiev Kameráta nem csupán egy előadó együttes, hanem egyfajta kulturális műhely is, és emellett nemzetközileg is elismert együttesről beszélünk. Az elmúlt években olyan rangos koncerttermekben is felléptek, mint a New York-i Carnegie Hall, vagy a Berlini Philharmonia, és rendszeresen koncerteznek Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten is. Szóval azt gondolom, hogy a budapesti koncert kiváló alkalom arra, hogy a magyar közönség is megismerje ezt a kiviteles művészi színvonalú együttest.
0: Ez a Duna Polifóniája című koncert is egy ilyen alkotó műsornak tűnik, hiszen Duna menti országokban élő és alkotó zeneszerzők művei szerepelnek, és hát sok olyan van köztük, akikről nem feltétlenül hallottunk, tehát ez az újdonság, ez itt is megjelenik. Kik a szerzők, és milyen művei szerepelnek ezen a koncerten?
2: Igen, ez a Duna menti országok szerzőinek művei. Nekem nagyon tetszik, ahogy Viktória Kumir Novák, a projekt zenetudósa megfogalmazza a koncert gondolatait. Azt mondja, hogy ahol a források születnek, ott a víz emlékezetet hordoz, és ahogy a kisebb folyók végül a Dunában találkoznak, úgy találkoznak ebben a projektben a Duna-medencek különböző zenei kultúrái is. Szerintem ez egy nagyon szép összefoglalója annak, hogy miről is szól a Duna Polifóniája. Ugye ez egy koncertsorozat, Prágát, Bécset, Pozsonyt és Budapestet köti össze, és minden állomáson a Duna-menti térség kulturális kapcsolódásai kapnak hangsúlyt. A budapesti koncert Kodály művével indul, szerintem az egyik legismertebb népdalfeldolgozás az Acsitári hegyek alatt fog felhangozni. Nagy öröm számomra, hogy én énekelhetem a szóló részét ennek, és ugye a Kiev Kameráta fogja kísérni. Ezt követi Márton István kárpátaljai magyar zeneszerző Fényes csillag című műve, amely az azonos című Petőfi versre íródott, és ez egyfajta ősbemutató, hiszen a budapesti koncert számára a mű olyan zenekari változatban szólal meg, ami eddig még nem. Ugye ez eredetileg szopránra és zongorára írt románc, amelyet ugye kifejezetten a koncert kedvéért hangszereltek át, és szerintem Petőfinek ezt az egyszerű, de rendkívül mély költészetét nagyon szépen egészíti ki ez a szép lírai zenéje Márton Istvánnak. Felhangzik majd Almási Zoltán beregszászi kötődésű zeneszerző Mária Városa című műve, amely Mariupolnak állít emléket. Ugye ez az emlékezés műve, amely az elmúlt években különösen erős, szimbolikus jelentést kapott Ukrajnában. Igazából a legjelentősebb ukrán kortárs mű lett, és szinte a háború himnusza. És érdekesség, hogy a koncerten maga a szerző is játszik majd, és mesélte, hogy egyébként az édesapja személyesen ismerte az előbb említett Márton Istvánt, és gyakran játszotta a műveit. A koncert második felében pedig a kortárs ukrán zeneművészet néhány kiemelkedő alkotása hangzik el, Jeven Stankovics, Alekszandr Rodin, Alekszandr Kozarenko és Volodymyr Zubicki tollából. A koncertet pedig Bartók Béla, méltán világhírű román népi táncok című szvittje zárja majd.
0: Ezen a koncerten a zenekar állandó, de az énekesek változóak, hiszen te csak a budapesti koncerten működsz közre. Változik a műsor is?
2: Igen, igen. Minden állomáson más-más szoprán szólista van, az éppen a térséghez tartozó szoprán szólista. És emiatt ugye a műsor is változik.
0: Holnap lesz ez a koncert, találkoztál-e már az együttessel?
2: Nem volt még szerencsém hozzájuk, ugye ez a nemzetközi turnék sajátossága, hogy sokszor a szólisták csak aznap tudnak próbálni a zenekarral, de nagyon sokat segítettek egyébként a felkészülésben, nagyon részletes leírást adtak akár a Márton műhöz is, úgyhogy nagyon izgatottan várom a közös találkozást velük, mert rendkívül izgalmas és felkészült zenekar hírében állnak.
0: Milyen volt neked találkozni ezekkel a számodra eddig ismeretlen művekkel?
2: A Kodály ugye nem volt ismeretlen számomra, de talán most tudtam úgy igazán elmélyülni benne, hogy milyen sok réteget rejt ez az egyszerűnek tűnő népdal. És a Márton István darabbal kapcsolatban is igazából ugye ez egy mindössze két versszakos Petőfi műre íródott mű, nem is hosszú, de mégis ebben is annyi sok mélység van, már csak így a szövegből adódóan is, hogy nagyon inspiráló volt dolgozni ezen, és így napról napra megtalálni a rétegeit ennek a műnek.
0: Simon Kata énekművészt hallották, aki holnap este 7 órakor a Kiev Kamerata együttessel lép fel a BMC koncerttermében a Duna Polifóniája című koncerten. Sok mindent érdemes lenne fölidézni erről a koncertről, de hát így előzetesben még nem tudunk. A legjobban ismert műből viszont persze egy részletet meghallgathatunk. Kodály Zoltán székely fonójából szól az Acsitári hegyek alatt című tétel, ami eredetileg egy duett, most mi is szóló változatban hallgatjuk. V. Molnár Judit a szólista ezen a felvételen, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli.

Kodály Zoltán székely fonójából hallottuk az Acsitári hegyek alatt kezdetű népdalt, V. Molnár Judit énekelt, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, Kovács László volt a karmester. Két tétel következik most Johannes Matthias Sperger G-dur triójából, a második Andante és a harmadik Menuet, a Belvedere trió játszik.

Johannes Matthias Sperger G-dur triójának második és harmadik tételét hallottuk, a Belvedere trió játszott. Egy polonészt hallunk most Schubert-től, a 6 polonész című sorozat negyedik D-dur darabját, ez egy négykezes zongoramű, Jara Thal és András Gröthuysen játszik.

Schubert D-dur polonézét Járatál és András Gröthuizen négykezes zongorajátékában hallottuk. Puccinivel folytatjuk, a Lidércek első felvonásából halljuk Anna áriáját, Kirita Kanava énekel, a Lioni Opera zenekarát Kent Nagano vezényli.

0: Kirita Kanava előadásában hallottuk Anna áriáját Giacomo Puccini Lidércek című operájának első felvonásából, a Lyonnai Opera zenekarát Kent Nagano vezényelte. Egy perc múlva lesz 10:30, mindjárt játszunk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai következő játékunkhoz, a nyeremény játékhoz. Az elérhetőségeink továbbra is 0630 30 30 160, illetve muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Három nyereményünk van, egy közeli koncert, egy távolabbi koncert, illetve egy tárgynyeremény. A közelebbi koncert az holnap este 8 órakor lesz Veszprémben, a Szent Háromság téren, a Filharmónia Magyarország palota koncertjeinek következő eseménye. Új jazz csillagok a koncert címe, ez egy jazz koncert, Tűzkő Salamon játszik trombitán, Egri János zongorán és Siklós Kornél dobol. Erre van egy páros belépünk, tehát holnap estére Veszprémbe. Aztán van augusztus 12-e szerdára, Balatonboglárra, este 7:30 a Szent Kereszt felmagasztalása templomba, szintén filharmóniás jegyünk az Orgonapont fesztiválra. Ha már Balaton és Boglár, akkor Balatoni Sándor orgona művész játszik, illetve Barta Noémi hegedül. Ez egy klasszikus koncert, jellemzően barokk és romantikus művek szerepelnek a repertoáron, de például Bartók Béla román népi táncait is meg lehet hallgatni hegedű orgona változatban majd. Ez tehát augusztus 12-e Balaton-Boglár. És akkor van egy tárgynyereményünk is, egy CD I Grandi Tenori José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételei szerepelnek ezen a CD-n. A játékzenénk Mozart 503-as C-dur zongora versenyének harmadik befejező tétele. A kérdés pedig a tétel formájára vonatkozik, hogy milyen formában íródott ez a tétel. Adok három lehetőséget, ezek közül kellene választani. A. Variáció sorozat, B. triós forma, C. szonáta rondó. Ezek közül lehet választani, ameddig meghallgatjuk a zeneművet, ezt az utolsó tételt. Írják meg azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, a nevüket és az elérhetőségüket a megfejtés mellett. A zongora verseny szólóját Schiff András játsza, a Camerata Academicát Vég Sándor vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart 503-as C-dur zongora versenyének befejező tételét hallottuk, Schiff András és a Kamerata Akadémika előadásában Vég Sándor vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy milyen formában íródott ez a tétel, A. variációsorozat, B. triós forma, C. szonáta rondó. A legtöbben a C választ jelölték meg, és ez volt a helyes. A legtöbb Mozart versenymű három tételből áll, és az utolsó tétel az jellemzően vagy rondó, vagy szonáta rondó, esetleg szonáta formájú szokott lenni. Így van ez az 503-as C-dur zongora verseny esetében is. Mondom a nyerteseinket, Farkas Dóra, Kalafszki László és Alpek Otília a három nyertesünk most, és rögtön folytatjuk a szavazós játékkal, a mai nap aktualitásai kapcsán lehet szavazni. Mi történt július 30-án a történelem során? 1792-ben Marseille-ben volt egy nagy esemény, 5000 marseillai férfi énekelte akkor első alkalommal a La Marseillaise című dalt, amelynek szövegét és dalamát Claude-Joseph Rouget de Lisle írta Strasbourgban, és aztán később ez lett a francia nemzeti himnusz is, de ekkor hangzott el először 1792-ben egy ilyen nagyszabású előadásban. Ilyen felvételt persze nem találtam, ahol 5000 francia férfi énekli, viszont van előle egy liszti átirat, ezt meghallgathatnánk. Ez tehát az első lehetőség. A másik évforduló, hogy 1899-ben ezen a napon született Gerald Moore zongorista, aki a 20. század egyik legnagyobb és legfoglalkoztatottabb zongora kísérője volt, szinte nem volt olyan sztár, akivel nem lépett fel. Jelen esetben most Fauré elégiáját hallgathatnánk meg Jacqueline Dupré és az ő előadásában. És a harmadik, hogy július 30-án van a Barátság nemzetközi napja. 1958 óta tartják ezt a napon, 2011-ben az ENSZ hivatalosan is elfogadta a Barátság napját, hogy ezzel is ösztönözze a népek, az országok, a kultúrák, a közösségek és az egyének közötti barátságot. Hát a zenetörténetben sok nagy és híres barátság van, de azért talán kiemelkedik közülük Haydn és Mozart barátsága. 24 év volt ez a két barát között, és Mozartot Haydn gyerekként ismerte meg, mint a csoda gyereket mutatták be, és aztán nagyon érdekes, ahogy később felnőtt kollégák lettek, ahogyan hatottak egymásra, és amilyen mély barátság fűzte őket egymáshoz, annak ellenére, hogy tulajdonképpen egész életükbe távol voltak egymástól. És amikor Mozart váratlanul fiatalon meghalt, 10 évvel később Haydn az Évszakokban írt egy áriát, aminek az a szövege, hogy tekints magadra, ember, hiszen elvirágzott az életed rövide tavasza, és kimerült a nyaradnak eleje, és amíg ezt énekli a basszus szólista, addig Haydn felidézi Mozart három utolsó szimfóniáját, egy nagyon direkt utalással, hogy hát Mozart volt az a barát, aki fájdalmasan hamar távozott. Szóval ezt lehetne meghallgatni, ezt a basszus áriát a télből, már csak egy kis lehűtés kedvéért is. Mondom még egyszer a három lehetőséget, az egyik a Marseillaise Liszt zongora átiratában, a másik pedig Gerard Moore felvétele Fauré elégiájából Jacqueline Duprével, illetve Haydn Évszakokból a télből ez a bizonyos ária, amelyben Mozartra emlékezik így a Barátság napján. Írják meg, hogy melyiket szeretnék a három közül hallani, addig mi pedig Francisco Tárrega zenejét hallgatjuk, az Alhambra emlékei, Agustín Hadelich hegedül.

Oré és Gerard Mull felvétele kerekedett ki győztesen, bár azért többen szerették volna a Haydnt is, és néhányan a Marseillaise-t. És akkor hát jöjjön ez, ugyebár zongora kísérőként emlegetik Gerard Moore, de hát több volt annál, mint zongora kísérő, gyakorlatilag egy egyszemélyes zenekar és hátország volt, és hát nagyon érdekes a zongora kísérőknek a feladata, hiszen nagyon sokszor egész zenekari anyagokat kell lejátszani, nagyon sokszor kifejezetten egyenrangú a két szólam, nagyon különböző szólisták lehetnek, és kifogyhatatlanul nagy az irodalmuk, egyszerűen nem lehet a végére érni. Azért is választottam ezt a Fauré elégiát, mert ezt egy cselló elégiaként szoktuk emlegetni, de azért jelentékeny a zongora kísérete is. Egyszer ezt játszottam blattolva egy csellistával, és amikor ott úgy megakadtam a közepén itt-ott, akkor mondta, hogy ja igen, azt nem mondtam, hogy a közepe az eléggé zongora verseny, hát van egy pár ilyen darab, ez is közéjük tartozik. Szóval Gabriel Fauré elégiáját halljuk, Jacqueline Dupré a csellista, és Gerard Moore a zongorista. A zongorista születésnapja alkalmában hallgatjuk meg ezt a művet.

Gabriel Fauré C-moll elégiáját hallottuk Jacqueline Dupré és Gerard Moore előadásában. Maradunk a francia zenénél, de egy kicsit korábbra megyünk és kakukkolni fogunk. Louis-Claude Daquin, a zeneszerző, a Kakukk című karakterdarabját játssza Balázs János.

0: Louis-Claude Daquin harmadik szvitjéből hallottuk a Kakukk című tételt, Balázs János zongorázott. 11 óra van.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Maradunk a barokk zenénél, de német területre kalandozunk egy kicsit. Johann Sebastian Bach D-moll partitájának Courant és Jig tételét hallgatjuk meg. Ez eredetileg hegedűre íródott, viszont most Lant előadásban halljuk. Nigel North játszik.

Johann Sebastian Bach D-moll partitájának második és negyedik tételét hallottuk, Nigel North játszott lonton. A folytatásban Johann Nepomuk Hummel trombita versenyének második és harmadik tételét hallgatjuk meg, Tarkövi Gábor a szólista, a Bambergi szimfonikusokat Karnes Heinz Steffens vezényli.

Johann Nepomuk Hummel trombita versenyének második és harmadik tételét hallottuk Tarkövi Gábor és a Bambergi szimfonikusok előadásában. Karl-Heinz Steffens volt a karmester. Antonin Dvorák híres E-dur szerenádjának nyitó tételével folytatjuk a zenehallgatást, a prágai filharmonikus zenekar játszik Jakub Hrusa vezetésével.

Antonín Dvorák E-dur szerenádjának nyitó tételét játszotta a prágai filharmonikus zenekar Jakub Hruse vezényelt. Jöjjön most egy rövidke kis madrigál, Giovanni Gastoldi, La Bellezza, azaz a szépség, az Amarcord együttes játszik.

Giovanni Gastoldi a Szépség című madrigáját az Amarcord együttes előadásában hallottuk. És ezzel elérkeztünk a mai muzsikáló délelőtt utolsó zenéjéhez. Louis Spohr Faust című művének nyitányát hallgatjuk meg, mert hogy nem csak Gounod írt Faust című művet. A Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszik, Christian Fröhlich a karmester.

0: Louis Spohr Faust nyitányával fejeződött be a mai muzsikáló délelőtt, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Christian Fröhlich vezényelte. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Otto hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Most az Összhang című műsorunk következik, amelyben majd az Auer Fesztivállal foglalkozunk, és aztán megy tovább a rendszerint a mai műsorrend, és természetesen várjuk majd önöket délután is élőben a muzsikáló délutánban, én pedig majd holnap szintén a muzsikáló délutánban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További szép napot, szép zenéket, jó rádiózást kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Ma kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Ma 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Antonin Dvorák ádúr amerikai szvittjével köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban Kovács Péter hegedű művésszel beszélgetek a Veszprémi Auer Fesztiválról, ahol ez a mű is elhangzik majd a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. A műsor második felében Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán.

0: Az Auer Fesztivál idén 12. alkalommal várja az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden, augusztus 3. és 9. között. A Mendelssohn Kamara zenekar szervezésében megvalósuló koncertsorozaton neves nemzetközi és hazai művészek lépnek fel. A fesztivál művészeti igazgatóját, Kovács Pétert arról kérdeztem, hogy miként tükrözi ez a rendezvény a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét.
1: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk, és a legnagyobbat zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpéterváról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált, ezelőtt 12 évvel, mert az idén már 12. alkalommal rendezzük meg, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Egyébként kurzust is tartottunk egy pár alkalommal az első években, most az éppen nincs. De az igen, hogy olyan fiatalok, akik már szép eredményekkel rendelkeznek, tehát különböző versenyeken eredményeket értnek el, hogy azok fel tudjanak lépni. Például a veszprémi, és most a legkisebbekről beszélek, a veszprémi Csermák Anta Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, ami sikerre halmoz, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola Kamarazenekara, a veszprémi együttest Demeleszter vezényli a Solti zenekarát, meg Bolla Milán. Vagy említhetem a Korosi Vonos négyest, akik tanítványaim voltak a Zeneakadémián, amikor indultak, jó pár évig közös volt a sorsunk, most már ők is nagyon szép pályát futottak be, ők visszatérő vendégei a fesztiválnak, vagy az idén a Motus Vonos négyes, akik ugyan nem magyar kvártettként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá veszprémi, azt alá kell, hogy húzzam, Hartmann Domonkos, nagyszerű csellista, úgyhogy rögtön azután, hogy Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt megnyertek, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
0: Mi az, amire a 12 év során elért célok közül a legbüszkébb, vagy legszívesebben emlékszik vissza rá?
1: Két oldalról is érdemes ezt vizsgálni. Az egyik az az, hogy Veszprémnek mit jelent ez a fesztivál. Hát azt, hogy felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy a Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi. A másik meg, hogy azok a művészek, akik eljöttek Veszprémbe, sokuk egyébként nálunk lépett fel életében először Magyarországon, pedig nagy nevekről is van szó. Ezáltal az úgynevezett kulturális turizmus, hogy ezt lehet mondani, és fellendült nyilván, amikor egy olyan rangú művész jelenik meg egy fesztiválon, és nem Budapesten, de akik már voltak nálunk, akkor beindul egy áramlás. Én azt hiszem, hogy ezek azok, amik leginkább örömet okoznak nekünk, a szervezőknek.
0: A koncertek mellett milyen programokkal várja az érdeklődőket a fesztivál?
1: Mindig voltak kiegészítő programok a fesztiválon, különböző jellegűek. Egy pár éve úgynevezett kulturális séták kapcsolódnak a fesztiválhoz. Ezek vezetett séták Veszprém zenével kapcsolatos nevezetességeit látogatják meg az érdeklődők, és hát természetesen Auerék családi házát, ahol éltek, vagy a szüleinek a sírját a zsidó temetőben. Akkor előadások is vannak. Bősze Ádám, ugye ki más, most már többedik alkalommal jön hozzánk, az idén két előadást is hoz, és nem csak kapcsolódó rendezvények, hanem kapcsolódó helyszín is van, hiszen a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza is évek óta egy kihelyezett helyszínünk, ahol kamarakoncerteket, filmvetítést vagy pedig előadást tartunk. És ha már mondtam a filmvetítést, idén újdonság, hogy az Európa Kulturális Főváros a program keretében Veszprémben létrejött Foton audiovizuális centrum. Az egy új helyszín, és ott az idén vetítések is lesznek. Nekünk nagyon fontos, hogy a Bárány László operatőr rendező barátommal közösen készített Auer életrajzi film, ami egy több mint egy órás tévéfilm, hogy az ott bemutatásra kerüljön, de a legújabb Bartók film is ott lesz, sőt, Kurták György most volt 100 éves, és ebből az alkalomból készült egy nagyszerű dokumentumfilm, amit a Műpában mutattak be, na hát most a Fotonban lesz látható Veszprémben.

0: David Frey szólójával hallottak részletet Mozart 466-os köhögjegyzékszámú D-moll zongora versenyéből, amely szintén felcsendül az Auer Fesztiválon augusztus 3-án. Most folytatjuk a beszélgetést a fesztivál koncertjeiről. A rendezvénysorozatot két fiatalokból álló együttes nyitja meg. A Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar, valamint a Solti György Zeneiskola vonószenekara. Hány évesek ezek a fiatalok? Mennyi ideje játszanak zenekarban? És hogyan állították össze számukra a repertoárt? Kérdeztem Kovács Péter művészeti igazgatót.
1: Az Auer Fesztivál nem egy tematikus fesztivál. Ami kitűzött célunk az az, hogy aki Veszprémbe jön egy hétre, ők estéről estére, műfajilag is, és fellépők szempontjából is, stílusok szempontjából is kellően változatos programot kapjanak. Na most ezt azért mondom erre a kérdésre, mert a repertoárt általában nagy részt rá szoktuk bízni azokra a művészekre, a fellépőkre, akiket hívunk. A Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, vagy a Solti Zeneiskola kamarazenekara hozzák a saját maguk versenyrepertoárját. Ami érdekesség, hogy lesz közös zenekar is, és összeül a két együttes, ami szintén nagyon jó, hiszen összehozza a gyerekeket. Itt zeneiskolás korosztályról van szó, tehát főleg felső tagozatos általános iskolások, és vannak köztük, akik már középiskolába járnak, tehát zeneiskolában úgy mondjuk ezt, hogy továbbképzősök.
0: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában, amiért őt meghívta ide?
1: Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán azt mondanám, hogy a szerény elmélyültség nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene mély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja. Tehát ez mindenképp vezérel nálunk, hogy olyan művészeket próbálunk hívni, akiknél ez a tisztaság, a zenéhez való viszonyulás, mondhatom így a szó nemes értelmében, egyszerűsége, ez dominál.
0: Kedden pedig az Ensemble Cello Incanto koncertje lesz. Van egy érdekes alcím, Új hangok nyomában. Ez mit takar?
1: Igen, ez egy új együttes, egy projekt zenekar, tehát állandóan nem működik. Kárász András Péter, aki a Mendelssohn Kamarazenekar első csellistája, és amúgy a fesztivált is együtt szervezzük, művészeti tanácsadóként funkcionál. Ő alapított egy saját fesztivált Várpalotán, a Túri Várban, a Várt Fesztivál, és ennek kapcsán jött létre ez az együttes, ez tulajdonképpen cellozenekar, 8 csellistát kell elképzelni, meg azt a hangzást, ugye egy cselló is milyen gyönyörűen szól, szoktuk mondani, hogy az emberi hanghoz legközelebb álló a hangszer, na most ebből 8, amikor csellokorusban megszólal, már önmagában is egy izgalmas hangzás, és ennek a koncertnek az a külön érdekessége, ezért is az Új hangok címet viseli, mert András azt proponálta, hogy 12 magyar kortárs zeneszerzőt keressünk meg, és kérjük őket fel új kompozíciók megírására, úgyhogy ezen a koncerten csak bemutató lesz, minden egyes darab ős bemutató, és a szerzők is ott lesznek.
0: A következő nemzetközi vendégművész Szergej Malov, aki egy nagyon különleges hangszeren fog játszani. Mi ez a hangszer, és mit hallhatunk tőle?
1: Ez a hangszer önmagába véve megéri, hogy eljöjjenek a hallgatók, és megcsodálják. Nem beszélve arról a játékmódról, ahogy Szergej Malov megszólaltatja, a violoncello da Spallaról van szó. Tulajdonképpen, ha szó szerint fordítjuk, akkor vál cselló, tehát úgy kell elképzelni, mint egy várra akasztott gitár, csak éppen nem gitár, hanem egy kis cselló van ott, és vonóval játszanak rajta. Én úgy tudom, hogy nem sokan használják ezt a hangszert. Malov fantasztikusan játszik rajta, egyébként ő hegedű művész, és Brácsa művész is. Úgyhogy ezt a koncertet ezen az érdekes hangszeren fogja nyitni, egy Bach cello szvitet fog játszani, majd pedig utána a Mendelssohn Kamarazenekarral Schubert arpeggione szonátáját, ami nyilván a zenekar részéről ez majd egy átdolgozás lesz. Majd pedig egy Philipp Emanuel Bach szimfónia zárja ezt a koncertet. A helyszínt is hadd említsem meg, hogy a frissen felújított Veszprémi várban található Székesegyház lesz az otthona ennek a koncertnek.

0: Schubert Arpeggione szonátájának harmadik tételéből hallottak részletet, ezúttal Maxim Rizanov brácsa művész előadásában. A Veszprémi Auer Fesztivál bővelkedik a hazai és világhírű művészekben, valamint hangverseny különlegességekben is. Kovács Péter most az augusztus 6-ai koncertet mutatja be, ahol az előadó Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra. A műsor azonban meglepetés lesz.
1: Igen, egy szabad összeállításról van szó. Részben saját szerzeményeket, átdolgozásokat fognak ők játszani, másrészt a klasszikus zene területéről vett témák, ritmusok, hangzások szűrődnek majd át a játékukon. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy nagyon erős hatás, mint ahogy a nevükben benne is van, Gypsy Chamber Orchestra, tehát a cigány játékmód, a cigány zenekarok rendkívül szabad, improvizatív és díszítő előadásmódja fog dominálni, és hát nyilván jazzes elemek és improvizációk is tarkítják az előadásukat.
0: Pénteken két olyan szólókoncertet is hallhatunk, ahol a főszerepben nem a vonós hangszerek állnak. Dobozi Borbála, csemballó művész, valamint Szergej Szadovoj, harmonika művész lép fel. Hogyan kapcsolódnak ezek az előadók egy alapvetően vonós fesztiválhoz?
1: Igen, érdekes, hogy még mindig az van a köztudatban, hogy ez egy vonós fesztivál, mert amikor indítottuk, akkor Auer Hegedű Fesztivál volt a neve. Most már ezt, hogy hegedű, ezt lekapcsoltuk a névről, pont azért, hogy ne legyen beszűkítve a mozgásterünk, hogy kellően változatos programot szeretnénk a hallgatóknak nyújtani. Dobozi Borbála meghívásánál az is dominált, hogy elkészült a vár felújítása során az érseki palota díszterme, ami csodálatos környezet és egy csembalónak kiváló akusztikai környezet. Nagyon odavaló ez a hangszer, és hát a hangszerrel együtt természetesen Borbála is. Szergej Szadovoj harmonika művészt pedig felvételről ismertük meg Kárász Andrással együtt, és megragadott az a erőteljes és mintaféle harmonikás, nagyon virtuóz játékmód és az az erőteljes megközelítés, ahogy nyúl a barokk zenéhez, hiszen ő elsősorban Bach orgonaműveket fog játszani harmonikán a Veszprémi megyeháza Szent István termében, amit szintén kamarakoncerteknek építettek, és ott tarthatjuk a kamarakoncerteket. Amúgy a zenekari koncertek, hadd említsem meg itt, hogy a Veszprémi Hangvillának a nagy termében vannak.
0: És mielőtt a záró koncertre térnék, még szombaton az Egészen Piciket várja Simon Izabella a gyerek kuckóval. A zongora művészházas pár tart előadásokat, és lesz egy varázsvászon is. Ez hogy kell elképzelni?
1: Ez a koncert a Gyermekkuckó néven most már évek óta szerves része az Auer Fesztiválnak. Simon Izabella tervei alapján fut ez a koncert a legkisebbeknek. Óvodások is és kisiskolások jönnek szüleikkel vagy a nagyszülőkkel közösen, tehát családi koncertnek is hívhatjuk. És az ő részükről is egy családi koncert, hiszen Izabella és közismert férje Várjon Dénes is fellépnek ezen a koncerten, sőt a lányuk is, aki a koncert témájához kapcsolódóan ott a helyszínen egy festővásznon ott kibontakozó ötletei alapján festményeket is készít, úgyhogy ennek is nagyon nagy sikere szokott lenni.
0: A többször is visszatérő hegedű művész Valeri Szokolov lesz a Mendelssohn zenekar szólistája. Mi lehet az ő sikerének a titka, hogy ennyiszer visszahívják?
1: Az

hogy azért érezni az érdeklődésen, hogy ez is vonzza az embereket, és a koncert második részében pedig mondhatom, hogy Elgár legismertebb és legnagyszerűbb műve, az Enigma variációk hangzik fel, ezzel zárul az idei Auer Fesztivál Veszprémben.

0: Edward Elgar enigma variációinak részlete után Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán. A 41 rövid írást tartalmazó emlékkönyv a tanár úr 90. születésnapja alkalmából jelent meg, és amelynek már az alcíme is beszédes. A művészet tanítója, a tanítás művésze. Várgedő Anna a kötet szerkesztőjével, Jakab Gézával beszélgetett, akitől elsőként azt kérdezte, hogy milyen kapcsolat fűzte őt a tanár úrhoz.
1: Az egyik legfontosabb tanárom volt, a tanárképző főiskolán zenetörténetet tanított, ami ott a világ közepe volt természetesen. Legfontosabb tárgy, és számunkra is legfontosabb, egy legendás tanár. Zelinka Tamással, a Parlandó főszerkesztőjével arról beszélgettünk, illetve megemlítette, hogy tanár úr 90 éves lesz rövidesen, ez 2024. január elején volt. És akkor ugrott be egyszer csak az ötlet, hogy egy olyan meglepetés ajándékot kellene szervezni neki, amitől reméljük még sírva is fakad, mint ez meg is történt.
2: Ön pontosan milyen szerepet vállalt a kötet előkészítésében?
1: A szervezés elindítását én kezdtem meg, tehát egy levélláncot indítottam el a legnagyobb titokban, hogy eljusson Földes tanítványokhoz, kollégákhoz, tisztelőihez. Aztán nálam gyűltek össze az írások, és én szerkesztettem kötetbe. Illetve először nem kötetbe, hanem a Parlandóbeli megjelenésre. A kérés az volt, hogy személyes

0: és emlékeket osztanak meg azok, akik számára a tanár úr fontos volt. Ki a saját szemszögéből a saját élményeit foglalta össze, és mivel a tanár úr rengeteg területen tanított és nevelt, elég sokféle lett a kötet is, hiszen legtöbben talán a tanárképző főiskoláról ismerjük őt. De a Zeneakadémián ugyanúgy nagyon sokakat oktatott. Egy nagyon fontos pont volt az életében az Iparművészeti Főiskola, ahol 14 éven keresztül oktatott, sőt, ott kórust is vezetett. És hát ne feledkezzünk meg a itt József Attila Szabad Egyetemről, ahol szintén százak, ezrek voltak a tanítványai. Tehát mindenki a saját emlékeiből írt, hát ezek hol főiskolai emlékek, hol pedig az életből vett baráti emlékek, hiszen a tanár úr olyan személyiség volt, akihez nagyon könnyű volt kapcsolódni, és aki nagyon sok tisztelettel fordult mások iránt is, gyakorlatilag mindenki iránt, barátsággal és tisztelettel. Így nagyon sok baráti kapcsolat alakult ki vele. Ezek persze ilyen atyai baráti kapcsolatok voltak.
1: Hogy zajlott az a pillanat, amit említett, hogy nagyon meghatotta a tanár urat? Milyen körülmények között értesült erről a kötetről?
0: Ez március 8-án az ő születésnapján volt, amikor az előző éjszaka elkészült kézirattal elmentem egy gyors nyomdába, ahol egy példányt kinyomtattunk belőle. És ezzel az egy példánnyal jelentem meg az ő lakásán, meglepetésszerűen, és köszöntettem a születésnapján, és adtam a kezébe. Ami egyébként azért is különleges volt neki, mert a lánya és az unokája, akik Olaszországban élnek, éppen meglepetésszerűen meglátogatták őt, amire szintén nem számíthatott.
1: Ha már személyes visszaemlékezésekről esik szó, megosztana ön egy emléket, amely először jut eszébe, ha földes tanár úrra gondol?
0: Talán azt az emlékemet mesélném el, ami a Zeneakadémián történt, ahova zongorista hallgatóként jártam. A zeneelméletet földes tanárról oktatta nekünk. Az utolsó fél évben a téma a 20. század, annak is a második fele volt, és az egyik órára Kurták György opusz 3-as 8 zongora darabját hozta a tanár úr elemzésre. Ráadásként pedig meghívta a szerzőt saját magát. Tanár úr egy parádés elemzést vezetett végig nekünk. Olyan gazdagon, olyan mélyen, a morzsákig lemenőleg ismerhettük meg a művet, ahogy sehogy másként. Majd a végén odafordult Kurták tanár úrhoz, hogy hát Gyurikám, mit tudnál ez még hozzátenni? Kurták tanár úr egy pillanatig gondolkodott, majd azt válaszolta, ma sokat tanultam.

0: Jakab Géza, a Földes 90 című kötet szerkesztője emlékezett Földes Imre zenetörténészre, zenepedagógusra. A mai összhang a beszélgetésben említett Kurták György 8 zongoradarab című sorozatának részleteivel zárult Kocsis Zoltán előadásában. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Harmadfokú hőség riasztás érvényes az országban, Magyar Péter kormányfő közölte. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. A kormányfő ismét takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkjának működését. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásán. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró munkákat. Átható és korrupcióellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra, Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, Bajorország a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók erős alapokra épülnek. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Németországban mintegy 10 000 ember halt meg a hőhullámmal összefüggő okok miatt. Ez a legmagasabb szám az elmúlt 10 évben, olvasható a Német Közegészségügyi Intézet közleményében. Több régióban jelenleg is 40 fok feletti hőmérsékletre számítanak. A legtöbb haláleset a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő. Itthon túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, eső nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, délután 32-37 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

A moldvai és gyimesi csángó népzenét játszó Tatros együttes lemezéről hangzott el az adás első felvétele. A nagymúltú zenekar Pillanat címmel jelentette meg a tavalyi évben legfrissebb albumát. A mai adásban ezt a lemezt mutatjuk be. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. A Tatros együttes 1988-ban alakult Budapesten. A zenekarnak elvitathatatlan szerepe volt a csángó népzene megismertetésében. Ők tartottak elsőként rendszeres csángó táncházat Magyarországon. Rendszeres táncházaik mellett külföldi koncertjeikkel, megjelentetett zenekari albumaikkal, mind a moldvai és gyimesi csángó népzene népszerűsítői. Legutóbbi Pillanat című albumuk nemzetközi sikere, hogy felkerült a rangos Transglobal World Music Chart világzenei toplistájára. A következőkben a Bucsumos és a Gajcsánai Kezesek című felvételek szólnak, a Tatros együttes játszik.

A moldvai és gyimesi csángó népzenét játszó Tatros együttes az elmúlt évtizedekben több tagcserén is átesett. A zenekarvezető Ladányi Ferenc mellett a pusztinai származású Veres Mihaela, valamint Lerner Júlia, Illés Gábor és Wellner Balázs tagjai az együttesnek. További 4 számot választottunk legújabb lemezükről. Először a Szerba, majd a Pusztinai Énekek és az Öves, végül a Dudanóták című felvételek szólnak a Tatros együttes Pillanat című lemezéről.

0: népzene újra gombolva a mai adásában a Tatros Együttes Pillanat című lemezét mutattuk be. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc. Szöveg dal nélkül.
3: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 10:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Arthur Rubinstein, Frédéric Chopin műveket zongorázik. Közreműködik a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezényel Ferencsik János. A felvétel az Erkel Színházban 1966. október 17-én készült. Elsőként hallgassák meg Chopin bémol szkercóját, opusz 31.

Chopin b-moll szkercóját hallották Arthur Rubinstein előadásában. Most az e-moll zongora verseny következik, opusz 11. A szólista tehát Arthur Rubinstein, a Magyar Állami Hangversenyzenekart pedig Ferencsik János vezényli.

0: Chopin é-moll zongora versenyét hallották, opusz 11. Kedves hallgatóink, Arthur Rubinstein Friedrich Chopin műveket zongorázott. Közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével. A felvétel az Erkel Színházban 1966. október 17-én készült. A zenei rendező Erkel Tibor, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaus. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A most következő koncerttel a 85 éves Riccardo Muti karmestert köszöntjük. A Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Elsőként hallgassák meg Giuseppe Verdi a Végzett Hatalma című operájának nyitányát.

Verdi a Végzett hatalma című operájának nyitányát hallották. A Milánói Scala filharmonikus zenekara most Riccardo Muti vezényletével Igor Stravinsky a Tündér csókja című balett muzsikáját játssza.

Stravinsky a Tündér csókja című művét hallották. Kedves hallgatóink, a Milánói Scala Filharmonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Budapest Kongresszusi Központban 2001. október 5-én készült. Vezénnyel Riccardo Muti. Franz Schubert 7. C-dur szimfóniáját hallják.

Franz Schubert 7. C-dur szimfóniáját hallották. A Milánói Scala filharmonikus zenekara Riccardo Muti vezényletével, ráadásként Vincenzo Bellini Norma című operájának nyitányát játszotta 2001-ben a Budapest Kongresszusi Központban.

0: Ráadásként Bellini Norma című operájának nyitányát hallották. A milánói Scala Filharmonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Riccardo Muti. A felvétel a Budapest Kongresszusi Központban 2001. október 5-én készült. Ezzel a hangversennyel köszöntöttük a ma 85 éves Riccardo Mutit. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Durkó Katalin és a szerkesztő Vesz Gábor nevében is köszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarán Zsolt. Viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor. A Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most Róma fenyői, Bach orgona muzsikája, Simanovszky és Kurtág alkotásai, 20. századi angol szerzők szakszofonra és énekkarra írt művei, valamint Francis Poulenc és Mozart zenéje jelenik meg kínálatunkban. Proms 2026. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című három felvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Káres és Mihail Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Fesztivál színházat szombaton 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutakat üzemeltetnek, amelyekből bárki feltöltheti kulacsát vagy palackját. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti pályaudvarokon, a Boráros téri hévállomáson, számos nagyobb vidéki város, vasút, illetve autóbuszállomásain. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik, a szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter, a Dalszínház főigazgatója úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak, és közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. A zalai régészek a kápolna felújítását megelőző feltárások során bukkantak a szentély alatt a kriptára 4 koporsóval. A szakemberek úgy vélik, hogy a sírhely a templom építésével egy időben a 14. században készült. Orha Zoltán ásatásvezető elmondta, annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók a 18. századból származnak, feltehetően nemesek sírjai lehetnek. A versenynek kedvező időjárás várható a hétvégén, ezért megtartják szombaton a Balatonátúszást, közölték a szervezők. A Réfülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet nevezni. A jelentkezéseket a létszámlimit eléréséig legkésőbb holnap délig várják. A versenytávon körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, amelyek segítséget és pihenési lehetőséget nyújtanak a kifáradt versenyzőknek. Jelenleg 29 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 34-36 fokot mérnek. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a hangmérnök Bozzai László nevében is. Ma is rövidebb lesz a muzsikáló délután, a keddihez hasonlóan, hiszen 16 óra előtt néhány perccel kapcsoljuk majd Bayreuthot, a Festspielhausból közvetítjük élőben Richard Wagner Siegfried operáját, ugye ez a Ring tetralógia harmadik része, de remélem, hogy velünk maradnak addig is, sok szép változatos felvétellel készültünk, és lesz játék, tehát a szokásos félötös játékot egy órával előbbre hoztuk, úgyhogy 3:30 körül lesz majd a rejtvény. Elmondom SMS számunkat 0630 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu, ha van kérdésük, észrevételük, akkor ide írhatnak. Elsőként pedig Johann Baptist Weinhall zenéje szól, ugye egy cseh származású zeneszerző volt, Jan Kscitel Weinhall volt a születési neve, 21 éves korában került el hazájából, és Bécsben tanult Fuchsnál és Dittersdorfnál, és néhány éves olaszországi tartózkodást leszámítva Bécsben élte le életét, mint ünnepelt népszerű muzsikus. C-dur szimfóniájából hallgassuk most az első tételt, előadja a Concerto Köln.

Johann Baptist Weinhard C-dur szimfóniájából szólt az első tétel, az Allegro con brio, van egy címe is ennek a tételnek, La Speranza, vagyis a remény, vagy reménység, előadta a Concerto Köln. Ezután a nyitányszerű szimfonikus zene után következik most egy kamaradarab, egy trió, egy keringő, úgyhogy elő lehet venni a tánccipőket. A zeneszerző pedig Sosztakovics, de hát ez nem az a híres keringő ugye a Jazz Suite-ből, hanem egy egészen más hangulatú keringő. Emmanuel Pauly játszik fuvolán, Paul Meyer klarinéton. Tulajdonképpen olyan sokszor, mintha duettezne ez a két hangszer, és Éric Le Sage zongorázik.

Dmitri Sosztakovics keringőjét hallottuk, előadta Emmanuel Pau fuvolán, Paul Meyer klarinéton és Éric Lesage zongorán. Kórus zene következik méghozzá Ola Jeljótól, ő egy norvég zeneszerző és zongoraművész, az Egyesült Államokban él, de nagyon népszerű kórus szerző szerte a világban éneklik az ő műveit. Most Tundra című művét hallgassuk, előadja a Tenebré Vokál Ensemble, közreműködik a szerző zongorán, Thomas Gould és Kiara McCabe hegedűn, John Thorne brácsán és Matthew Sharp cellón.

Ola Jäilo Tundra című művét hallottuk, előadta a Tenebré Vokál Együttes és a szerző zongorán, valamint Thomas Gould, Kieran McCabe, Hegedűn, John Thorne, Brácsán és Matthew Sharp cellón. Egyébként most júniusban rendeztek Oszlóban egy többnapos nemzetközi kórus projektet és koncertsorozatot, amelyen Ola Jäilo is részt vett, és amely az ő zenéjére épült, és nagyon sokan részt vettek ezen a világ minden tájáról. A következő mű pedig eredetileg kórusra és zenekarra készült, de most hangszeres változatban hallgassuk meg, így is nagyon szép, hát aki ismeri és tudja, énekelheti hozzá a kórus szólamokat. Mozart Ave Verbum korpuszáról van szó. Albrecht Mayer játsza most angol kürtön, ő készítette az átiratot is, közreműködik a Brémai Kamarafélharmónia zenekara.

azt hiszem ez a zene így is nagyon szép szöveg nélkül. Mozart Ave Verum korpuszát hallottuk Albrecht Mayer átiratában, és ő is játszotta a szólót angol kürtön, közreműködött a Brémai Kamarafilharmónia zenekara. Most egészen más zene következik, egy induló John Williams-től, a Mesztelenek és Bolondok című filmzenéjéből hallunk részletet, a Boston Pops zenekart a szerző vezényli.

Az indulót hallottuk a Mesztelenek és Bolondok című film zenéjéből. John Williams volt a zeneszerző, és ő vezényelte a Boston Pops zenekart. Ugye említettem, hogy ma előbb lesz a játék az opera közvetítés miatt, 3:30-kor, úgyhogy a lemez ajánló rovatunkat egy picit előrébb hoztuk, ez most következik, és Nemanja Radulovics hegedűművész új albumáról hallgatunk meg egy felvételt. Ugye egy szerb-francia hegedűművész, hát egészen fantasztikus egyéniség. Én emlékszem, hogy annak idején játszottunk vele a Műpában, kísértük őt, és nagyon szuggesztív a színpadi jelenléte is. És most egy francia zongoraművésszel, Laure Favre-Kahnnal készítettek közös albumot. Az ő együttműködésük egyébként már hosszú időre vezet vissza, és a mostani albumukon sok népszerű darab hallható, például Prokofjev Rómeó és Júliájából a Lovagok tánca. Ezt hallgassuk most tehát erről a lemezről.

0: Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia balettjéből szólt részlet, ez volt a Lovagok tánca. Előadta Nemanja Radulovics hegedűn és Laure Favre Kahn zongorán. Ugye azért az egészen különleges, hogy amikor egyedül játsza valaki ezt a témát, amit egyébként eredetileg egy egész zenekar, akkor azért sokkal szabadabban lehet kezelni a tempót, vagy az agógikát személyesebben ki lehet alakítani. Hát ez csak egy ilyen picike észrevétel. 1:04.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom először a nyereményeket, vidéki helyszínekre sorsolunk. Van két jegyünk augusztus 6-án, este 8 órára a Hangvillába, Veszprémbe, az Auer Fesztivál keretében lesz koncert, tehát ez jövő hét csütörtök, pontosan egy hét múlva, és a Hangvilla nagy termében a Duka Elemér és Gypsy Chamber Orchestra koncertje lesz. Tehát augusztus 6-a, jövő hét csütörtök, Veszprémi Hangvilla nagyterem, este 8 óra az Auer Fesztivál keretében. És van két jegyünk augusztus 10-én hétfőn, tehát ez már a jövő hét hétfőhöz egy héttel később, este 8 órára a Pécsi Bazilikába az Orgona Pont Fesztivál keretében lesz koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében. José Cura énekel, Szamosi Szabolcs orgonál, többek között Bartók, Ramírez, Rachmaninov, Liszt, Verdi művek csendülnek fel. Tehát augusztus 10-én Pécsett a Bazilikában. A tárgyreményünk pedig a Múzeum Café aktuális száma. Ezekért lehet játszani. Egy olyan művet fogunk hallani, ami egy variáció sorozat, és hogy kinek a témájára, egy másik zeneszerző témájára, ez szerepel is a mű címében, de tulajdonképpen a mű témája igazából nem ettől a szerzőtől való, hanem egy korábbi forrásból. Persze ezt nem tudta az, aki készítette ezt a variáció sorozatot. A kérdésünk úgy szól, hogy melyik zeneszerző neve szerepel a mű címében? Tehát azt a zeneszerzőt várjuk megfejtésként, akinek a neve szerepel a mű címében, akitől a variáció sorozat témája származik, hát legalábbis így gondolta a zeneszerző. SMS-t a 0630-3030-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy variáció sorozatot hallottunk, és nem azt kellett kitalálni, hogy ki írta ezt a variáció sorozatot, hanem kinek a neve szerepel a mű címében, akiről ugye azt gondolta a zeneszerző, hogy ő komponálta ezt a témát. Nos, a helyes válasz Haydn, Joseph Haydn, és amit hallottunk, az Johannes Brahms műve volt, a Változatok egy Haydn témára, de ugye a téma igazából nem Haydntól való, bár Brahms ezt nem tudhatta, és a téma forrása egy 18. századi fúvós oktet volt, és ezt tulajdonképpen maga a téma még korábbi, hiszen ez páduai Szent Antal tiszteletére rendezett körmeneteken énekelt téma volt valaha az osztrák falvakban, ugye Szent Antal korál, így is szokták emlegetni ezt a dallamot. Tehát a helyes válasz Haydn, az ő neve szerepel a mű címében, nagyon sok jó válasz érkezett, bár főleg a vége felé, mert ugye hát nem az elejétől indítottuk a művet, akkor talán túl könnyű lett volna, hanem a 7. és a 8. variációt hallgattuk meg, illetve a finálét, amikor visszatért maga a téma, de így is megszületett az eredmény, mondom a 3 szerencsés nyertesünket, Juhász Mónika, Mecsi Diana és Vilsi Céva 3 hölgynek kedvezett, tehát ma a szerencse, szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Möré Perálja és Solti György zongorázott a felvételem. Most pedig hallgassuk Bach 4. D-dur zenekari szvittjéből az első tételt, előadja a Sonnery együttes.

Bach negyedik D-dur zenekar részvétjéből szólt az Uvertür, előadta a Soneri együttes. Műsorunk végén pedig hallgassuk Bizé gyermekjátékok szvitjéből az utolsó tételt, címe a Bál, Kovács Péter hangszerelésében, előadja a Mendelssohn Kamarazenekar.

0: Bizé gyermekjátékok sorozatából a báltételt játszotta a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjük Kovács Péter átiratában. Ezzel véget ért a mai muzsikáló délután, de nem búcsúzom, hiszen hamarosan várom önöket a Bayreuth-i közvetítéssel.
1: Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Kanyó Dávid, Piccolo és Fuvola művész.
2: Sokan talán engem úgy ismernek, aki kicsit a Piccolót, a Fuvola kistestvérét próbálom felkarolni, és próbálom egyenrangú szóló hangszerként kiemelni abból a szimfonikus hangzásvilágból, ami ez a hangszer jelent.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kanyó Dávid. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában egy népszerű, modern krimi sorozatról lesz szó, melynek középpontjában a Daniel Craig által életre keltett, zseniális magándetektív áll. A Törbe ejtve trilógia zeneszerzője a most 50 éves Nathan Johnson. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Művész és tanár.
4: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
5: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
3: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
6: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
3: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Boda Eszter és Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, Bolla Milán vagyok. Hamarosan kapcsoljuk Bayreuthot, ahonnan Wagner tetralógiájának, a Nibelung gyűrűjének harmadik részét, a Siegfriedet közvetítjük élőben. Ehhez kívánok tartalmas kikapcsolódást. Hagyományosan július 25-én szombaton kezdődött az idei bayreuthi ünnepi játékok programsorozata. Ezúttal egy ünnepi koncerttel a fesztivál 150 éves jubileuma alkalmából. Vasárnap a Rienzit adták elő, első alkalommal a fesztivál történetében, hétfőn pedig kezdetét vette a Ring előadás sorozata, a Rajna kincsével. Ugye kedden hallhattuk a Walkürt, a tegnapi szünnapot követően pedig ma tehát a Siegfriedet közvetítjük a Zöld Dombról, és akár csak a Rajna kincsét, illetve a Walkürt, ma a Siegfriedet is Christian Thielemann vezényli majd. Természetesen elmondom a teljes szereposztást is, de hamarosan tényleg kapcsoljuk Bayreuthot és meghallgatjuk majd a fanfárt élőben. Mint a Rajna kincse kapcsán már ugye említettem, időrendben visszafelé haladt Wagner a szövegkönyvekkel, tehát először a negyedik rész, az Istenek alkonya librettója készült el, majd a Siegfriedé, vagyis ez a két mű, amelynek koncepciója legelőször megfogalmazódott Wagner fejében, és talán ennek köszönhető, hogy épp e két darab története a legkidolgozottabb a sorozatban. De most akkor hallgassuk az előadást felvezető fanfárt élőben.

0: Die Bayreuther Festspiele feiern in diesem Jahr ihr 150. Bestehen und wir übertragen die Highlights dieser Saison. Herzlich willkommen von mir, Clemens Nicol und dem gesamten BR Classic Team und Grüße aus dem Studio auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Wir übertragen heute im Rahmen von
1: Clemens Nicol, a Bayer Rádió műsorvezetője köszöntötte a hallgatókat a fanfár után, és ahogy említettem, ugye most a Siegfriedet hallhatjuk. Az opera szövegét tehát maga a zeneszerző Richard Wagner írta, és elmondom az első felvonás cselekményét, illetve az előtörténethez tartozik az, hogy Siegfried ugye világra hozza a hős Siegfriedet, de belehal a szülésbe, a csecsemőt pedig Mime, a törpe, Alberich sokat szenvedett fivére találja meg. Mime és Siegfried egy barlangban lakik, nem messze Fafner barlangjától, aki sárkánnyá változva őrzi a gyűrűt. Ez az előzmény, és akkor az első felvonás cselekménye pedig a következő. Az erdei barlangban Mime a kovács hiába próbálja összeállítani a nótum darabjait, pedig csak az a fegyver elég erős ahhoz, hogy Siegfried megölhesse vele Fafnert. Az ifjú csúfolja Mimét, aki nyilván nem az apja, és tudni akarja, kitől származik igazából. Mime történetéről örömteli izgalomba jön, unszolja a törpét, hogy minél hamarabb kovácsolja össze a kardot, és elrohan az erdőbe. Megjelenik Wotan, a főisten, persze nem saját képében, hanem egy vándor képében, és egy sor rejtvény rávezeti Mimét, hogy csak az kovácsolhatja újra a nótungot, aki soha félelmet nem ismer. Miután távozik a vándor, visszatér Siegfried. Maga áll a pöröly mellé, és néhány erőteljes ütésére a penge összefor. Közben Mime sem tétlenkedik, és rájön, hogy az erőszakkal sohasem kaparinthatja meg tőle a gyűrűt, mérgező italt kotyvaszt hát, hogyha legyőzi a sárkányt, azzal kínálja majd meg nevelt gyermekét. Ez röviden a cselekvény. És akkor lássuk a szereposztást. Siegfried Klaus Florian Vogt, tenor. Mime Gerhard Siegel, tenor. Vándor Michael Fole, baszbariton. Alberich Johann Schmeckenbecher, bariton. Fafner Peter Rose, basszus. Erda Krista Mayer, alt. Brünnhilde Camilla Nylund, szoprán. Erdei madár, Victoria Randem, szoprán. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok zenekara, a karmester pedig, ahogy már utaltam rá, Christian Thielemann. A zene ezúttal is polifónikus szerkezetű, amelyben különös hangsúlyt kap a természet és az erdő, lakói sokszínű ábrázolása. És akkor hallgassuk élőben az operát.

Fafner ter fide vor. Lager im finstren Wald mit der

0: wär ich die Lauernden los. Verfänglich!
1: Muss ich ihn fragen?

In der Tiefe tagen die Nebel, und dann nie.

Was ihr frommt,

0: Das Schwert Notung hat Siegfried neu geschmiedet und Zwerg Mime seinen Mord an dem Helden heimlich geplant. Das war der erste Aufzug der Oper Siegfried, dem zweiten.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner Siegfried című operájából hallottuk az első felvonást, mely ugye azzal ért véget, hogy miután Wotan távozott, ugye Siegfried visszatért, maga állt a pöröly mellé, és néhány erőteljes ütésére a penge összefort, és közben persze Mime sem tétlenkedett, mivel az ismeretlen útmutatásából tudja, hogy Siegfried nem ismeri a félelmet, rájön, hogy erőszakkal sohasem kaparinthatja meg tőle a gyűrűt, mérgező italt kotyvasztott hát, hogyha legyőzte a sárkányt, akkor azzal kínálja majd meg nevelt gyermekét. A szereposztás pedig a következő: Siegfried Klaus Florian Vogt tenor, Mime Gerhard Siegel tenor, Vándor Wotan Michael Folle bassbariton, Alberich Johann Schmeckenbecher bariton, Fafner Peter Rose basszus, Erda Krista Mayer alt, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán és Erdei Madár Victoria Random szoprán. Ők persze majd a következő részében lesznek csak az operának. A Bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Christian Thielemann vezényli ma este is a Bayreuthi Festspielhausban. Kedves hallgatóink, most körülbelül egy óra szünet következik, egy óra múlva folytatódik majd élő közvetítésünk Bayreuthból, de maradjanak velünk. Folytatjuk Molnár Antal zenetörténész Wagner életútját bemutató sorozatunkat, ugye kedden kezdtük ezt az előadás sorozatot. Ez egy ismétlés, 1967-ben készült a műsor, most tehát a második részét hallhatják majd. A szerkesztő Bojti Pál, a rendező Maros Miklós.
2: Ott búcsúztunk el Wagnertől, amikor a drezdai felkelés leverése után a menekülő művész átlépi a svájci határt. Ettől fogva több mint 10 évig él Zürichben, 1849-től 36 éves korától kezdve. Anyagilag a legteljesebb bizonytalanságban, hosszú ideig felesége nélkül. Csak ritka alkalommal állhat zenekar élére az akkor még eléggé szegényes művészi életű Svájcban. Valóságos életmentésként hat rá, mikor átélheti a Tannhäuser helybeli előadását. Szörnyű szenvedést okoz neki, mikor értesül, milyen csonkán és lomposan adják elő hazájában addigi dalműveit. Tehetetlennek érzi magát az elszigeteltségben. Kénytelen ő, a kapitalizmus esküdt ellensége, jómódú polgároktól segítséget elfogadni. Igaz, hogy Wagner önérzete kitalált erre olyan formulát, amely elviselhetőbbé tette a soha vissza nem fizetett kölcsönök okozta megalázó helyzetét. Kötelessége a társadalomnak, így szól a Wagneri parancs, így vagy amúgy gondoskodnia a szellem emberéről, az emberiség vezetőjéről. Mert mesterünk a legcsekélyebb kételkedés nélkül annak tartotta magát. Kiderül ez sok mindenből. Elsősorban a szerencsére fönnmaradt széleskörű levelezéséből, amely bőven ömlött, és pótolni próbálta Wagner szenvedélyes, közlő, gyónó, magakitáró megbeszéléseit. Különösen a Liszt Ferenccel folytatott levélváltás nyújt betekintést reményeibe, kétségeibe, és a körülményekbe életfolyására és alkotó válságaira nézve. Liszt anyagilag is segítette őt, de sohasem olyan mértékben, ahogy Wagner megkívánta volna. A mester nem tudott padlásszobában, kezdetleges környezetben dolgozni, teljes nyugalomra, szép bútorokra, fényűző ruházkodásra volt szüksége, ennélkül nem jutott ihlethez. Drágák voltak a szanatóriumok is, ahol időnként enyhülést keresett földult idegállapotára. A svájci tartózkodás ünnepnapjai, mikor Liszt személyesen fölkeresi nagy barátját, s Bachtól Beethovenig, onnan a saját alkotásáig, alig győzi remek művek elzongorázásával csillapítani Wagner éhségét. Éppen az 1850-es években születnek gyors egymás utánban Liszt döntő szimfonikus költeményei. Ezekben alakul ki, legfőképp Chopin továbbfejlesztésével, az új romantikus összhangvilág és a vezérmotívumos formaszerkezet. Míg Berlioznál a vörös fonálként végighúzódó jellegzetes témák még többnyire alkalmazkodnak a klasszikusoktól öröklött, eleve meghatározott formáló kerethez, Liszt hatalmas újítása, hogy a programzenei formamintázást merőben alárendeli az eszmei lebonyolódásnak, a gyakran irodalmilag is meghatározott gondolatváznak, a programnak. Wagnerre megnyilatkozásként hat az újfajta harmónia világ, a vezető motívumokkal folytatott variációs módszer, a magasrendű gondolatszövéssel párhuzamos zenei szövet. Felismeri benne azt a vágyképet, amifelé ő maga is törekedett már a bolygó hollandi óta, s aminek ösztönös, de távoli mintája felé a Lohengrin áhítozott. Szívvel, lélekkel elsajátítja ezt a megmentőnek érzett és tudott modern módszert. Erre a változásra vonatkozik híres passzusa az egyik Liszthez intézett levelében. Általad egészen más fickóvá lettem. Lisztnek csöppet sem volt könnyű a dolga ebben a baráti viszonyban. Önzetlenségével gyakran kellett megállni a nehéz próbát, s a legfőbb nehézség onnan származott, hogy élettársa Wittgenstein Karolina kitartóan ellenszenvezett Wagnerrel. De szívjósággal és csodás diplomáciai finomsággal leküzdötte az akadályokat, ő lett a wagneri pálya tápláló géniusza mindvégig. Nélküle el sem képzelhető Wagner kibontakozása a 19. század legjelentősebb zenedrámai matadorává. Ő látta meg először Wagnerben ezt a hivatást, s tudta, hogy a zene új korszakának kiépítésében Wagnertől várhatók a legfőbb tettek. Nem csalódott. Amit Liszt az irodalmi tanulmányaiban lefektetett, amit páratlan tetteivel alátámasztott, az mind bizonyság az ő elve mellett, hogy a lángész kötelez. Mindketten egyaránt a későn kibontakozó alkotó géniusz fajtájához tartoztak. 40 éves koruktól kezdve fejlődtek azzá a kettős csillagképpé, dioszkúrokká, amely a zeneművészet egét mai napig beragyogja. Az első időkben Wagner évekig nem érzett hajlamot zenei elmerülésre. Kínos lelki állapotát az is nehezítette, hogy lezártnak képzelte zenei pályafutását. Ebből a szorultságból gondolati elmélyedéssel, bölcseleti tanulmányokkal és azok nyomán opera elméleti írásokkal igyekezett menekülni. Még drezdai időszakában foglalkoztatta egy jeles filozófus, Feuerbach, az érzéki élet szószólója. Különösen az ragadta meg benne, hogy a fölszabadult szerelmi indulatoktól várta Feuerbach a teljes emberi létezés megnemesülését. Habár a bölcselő nem tudott egészen szabadulni Hegel idealizmusától, sok irányban a marxizmus egyik előkészítőjének tekinthető. Ez a társadalmi racionalizmus és anyagelvűség is vonzotta benne a polgárság ellenes Wagnert. Ugyancsak még Dresdában kerítette sorát Wagner egy drámai tervnek és szövegkölteménynek, az izlandi germán Edda monda nyomán, Siegfried halála címén. Mindinkább át kellett látnia, hogy az őskori hős magasztos pusztulása bővebb indokolást, az előzmények szélesebb felsorakozását kívánja. S ahogy így irányú gondolatai egymást szülték tovább és tovább, óriási méretű terv alakult ki benne. Lohengrin is hős, az is megváltást akar hozni az emberiségnek szerelem által. De a hattyúlovak csalódik, tettereje elszigetelődik a magas eszmények fellegvárában. Ezt a gondolatkört bővíti ki általánossá Wagner az ő zürichi elmerültsége során. A monda alakjaiból kihámozza az örök emberi indulatok jelképeit, és kiépül képzeletében az egész társadalmi életet mozgató érzelmi világ szerkezete, mind alapjaiban, mind fejlődésében. Ahogyan ezek az őserők akarattá lombosodnak, egymással párosulnak és összeütköznek, az hatalmas drámává tornyosul a Nibelung gyűrűje című három estére és egy külön előjátékra tervezett gigászi zeneműben, trilógiában vagy tetralógiában. De a roppant kétségektől hányattatva, zenei gondolatok híján Wagner egyelőre tisztázni akarja művészi elveit. Az első három svájci év azzal telik el, hogy a mester prózai írásokban, mint egy előkészül, neki gyürkőzik a hatalmas feladatnak. A Művészet és Forradalom című munka nyitja meg a kibontakozásra váró új operai korszak kapuját. Következik rá a Jövő műalkotása és az Opera és dráma, valamint a művész egyéni helyzetét tisztázó Közlés barátaim számára. Ezekben a művekben küzdelmes, nehézkes a stílus. Ragyogó gondolatok keverednek homállyal, merész és világító okfejtés álokoskodásokkal. Megértésükhöz főként kettőt kell szem előtt tartani. Wagner, mint igazi romantikus, teljes mértékben szubjektív, csak is a maga egyéni céljaira tekint. De mindvégig és hiány nélkül azt szorgalmazza, hogy a színpadi dalmű vetkezzen le minden cafrangot, mulattató külsőséget, belső hamisságot, és váljék a legmagasabb rendű műfajokkal egyenrangúvá. Az opera végtére is színpadi cselekménnyel megy végbe, legyen tehát dráma a szó igazi értelmében, őrizze meg komolyságát, ne csak szórakoztasson, hanem neveljen, legyen megrázó, vállalja a színpad legfenköltebb funkcióját, vagyis váltson ki a hallgatóságból megrendülést. Lévén zenei alkotás, kövesse a színpadi dalmű a muzsika természetét, vagyis általános érzelmi síkon mozogjon, erre pedig a rege, a mítosz örök emberi viszonylatai a legalkalmasabb cselekményteremtők. Mindaz viszont, amivel Wagner ezeket a fényszóró elveket alátámasztani véli, jó részt egyéni téveigés. Legkiáltóbb köztük a szinte reklám ízű szólam, ami szerint a beszélő dráma is, a színpad nélküli zene is elavult, ellenben egyedül a kettőnek egyesülése életre való. Ezt az egymagában jogosított műfajt nevezi Wagner drámának, értve rajta az opera szirénkarjaiból kimentett zenélő színművet. A mester szerint Beethoven a 9. szimfóniával jelezte, hogy az abszolút, a magánvaló zenének befellegzett. Mesterünk viszont elfelejti, mi számos hangszeres művet írt Beethoven a 9. szimfónia után. Mint egykor az opera alapítói, Wagner szintén az ógörög drámára hivatkozik mintául. De nem csak oly értelemben, hogy az ének vezettesse magát a szövegtől, hanem a dráma társadalmi hivatását illetően is. Vagyis Wagner szerint ne estéli búfelejtő, hanem egy egész nép fenséges ünnepsége legyen a drámai előadás, mint valaha Athénben volt. Itt szem elől téveszti Wagner, mekkora a különbség a hellén és az európai társadalom között. Ott rabszolgarend tette lehetővé, hogy a kisszámú szabadok istentiszteletszerű színjátékhoz gyülekezhessenek. Európában viszont milliós tömegek a szabad közönség, de operát nem lehet kilométeres amfiteátrumban előadni. Később a bayreuthi Wagner színházban alaposan be is bizonyult az elmélet balfogása. Ott mai napig csak elit közönségnek van helye, borsos áron. Amit a mester magáról a zenedrámai technikáról fejt ki, hogy a személyek szólama képviselje a logikai értelmet, a zenekar pedig azzal járuljon hozzá, ami beszélő színműben a ki nem mondott belső értelem, a mester költői nyelvén a hangzó hallgatás vagy zengő némaság, az pompás előirányzat, de csupán a Wagneri stílusra érvényes. Mielőtt elmondanám, milyen a trilógia fölépítése és tartalma, hallgassunk meg egy részletet a Valkür című darabból, és figyeljük meg, hogyan értendő az ének és kíséret Wagneri viszonya. Ez a híres tavaszi dal. Zsigmond, a születendő hősnek, Siegfriednek apja énekli, miután ősemberi módon szerelemre ébredt nőtestvére Sieglinde iránt. Mivel itt a kikeleti érzések költőivé fokozzák a hős szenvedélyét, az ének szavalat valóságos dallá tömörül, a zenekar pedig a természet munkájáról, csírák kibomlásáról és virágillatról beszél.

a Nibelungok, hegyek homályában rabszolgáskodó törpék, kincsbányászó robotmunkások népe. Királyuk a pénzhatalmat mindenek fölött imádó Alberich. Alig ha van szükségünk Bernard Shaw szellemes magyarázatára ahhoz, hogy fölismerjük bennük a kapitalizmus proletáriait, illetve a rajtuk gázoló iparmágnást. Amíg a tőke jelképe az arany, ártatlanul nyugszik a rajna mélyén, és a vízi sellők csak csillogásában gyönyörködnek, addig még közel marad az emberi sorsa természethez. Akkor tör ki a végveszély, mikor Alberich fölismeri az arany varázsképességét, hogy világhatalomhoz juttatja azt, aki gyűrűt kovácsol belőle és birtokában tartja. A Nibelung elrabolja tehát a kincset, és ezzel még a testvéröccse Mime fölött is kegyetlen uralomra tesz szert. A világalkotó elvek megszemélyesítői, Wotan a törvény, Neje Frikka a családi rend, Loge a sziporkázó hazugság, Freja a tartós ifjúság jelképes alakjai, és a többiek okkal féltik hatalmukat az álnok fúrófaragóktól. Wotan Logéval együtt leszáll az alvilágba, és csellel eltulajdonítja a gyűrűt, valamint az aranyból készült láthatatlanná tevő rejtősipkát. Most már övé a gyalázattal szerzett hatalom. Felparancsolja sötét honából az összegyűjtött kincseket, hogy kifizethesse két óriásnak, Fafnernek és Fázoltnak a kialkudott járandóságát, amiért azok munkájával elkészült az istenek fellegvára Valhalla. Tüstént kiderül a pénz gyilkos ereje. Az óriások összevesznek, Fafner agyonüti Fázoltot, és a sipka segítségével sárkánnyá változván barlangjában alszik, ráfeküdvén behemót testével a kincsre. Ez a szörnyetek tehát nem más, mint a széf depozitján elnyújtódzó bankárszellem. Wotan szörnyű gondokba merül, tehetetlenségében nagy tervet sző. Igazi hősre van szüksége, akinek megvan a kellő bátorsága megölni a sárkányt és az istenekhez juttatni a kincset. Erre csak az égiek és földiek egyesülése vezethet. Már a görög mitológiában is félistenek az igazi héroszok. A törvények istene tehát földi nővel egyesül, és szerelmük záloga Sieglinde és fivére Siegmund. Próbául pedig Wotan egy terebélyes fába üti mélyen a kardot, Nothungot, hogy csak is roppant erejű vitéz tudja onnan kirántani a nagy tetthez. Sieglinde az Isten fiak ellenségének, a Zordon Hundingnak erőszakkal magáévá tett neje, bebocsátja Siegmundot lakába, mikor az üldözöttként vendégjogot kér nála. A testvérek egymáséi lesznek, Siegmund elzengi az imént hallott éneket, kirántja a fából a Nothungot, és készül leszámolni ellenségével Hundinggal. De Frikka, a családi tűzhely őre, közbelép. Mivel Siegmund megfertőzte a törvényt, vesznie kell. Igen ám, de Wotan leánya Brünnhilda, aki ugyanúgy, mint testvérei, az égi dicsőség őrzői, a Valkürök, Wotannak és a föld szellemének, Erdának gyermekei, tudja, érzi, hogy apja nem akarhatja elveszejteni a hőst. Melléje áll Siegmundnak a párbajban, annak ellenére, hogy Wotan az ellenkezőt parancsolta. Az Isten dárda intésére Siegmund elesik, s dühében Wotan Hundingot is elpusztítja. Brünnhilda most Sieglinde mellé szegődik, aki rejti erdei menedékén a széttört Nothung kardot, és anyjává lesz Siegmund gyermekének, Siegfriednek. A Valkür büntetése pedig, amiért engedetlen volt, hogy kopár hegytetőn földi nővé váltan mély álomba merüljön, amíg csak fel nem ébreszti az igazi hős. A hegyet lángerdővel veszi körül Loge,
Votán pedig megtört szívvel búcsúzik lelke meghitt gyermekétől. Sieglinde az életével fizet, mikor életre hozza Siegfriedet. A sötét Nibelungok persze lesik, hogyan tegyenek szert a kincsre? Látva a szép reményű csecsemőt, a gaz Mime szemfülesen maga mellé veszi, és kemény életre neveli az erdőn. Remélve persze, hogy a vadóc hős le fogja győzni a sárkányt. De már előre készül a méregital Siegfried számára. Arról is gondoskodik a ravasz törpe, hogy védence egybe kovácsolja az apai kardot. Kovács műhely a tanyájuk, lobog a tűz, csillámlik az acél a pöröly ütések alatt. Ehhez a nagyhatású jelenethez harsan föl Siegfried világhíres kovács dala.

Siegfried az a bizonyos népmesei legény, aki nem ismeri a félelmet. Legyőzi a sárkányt, övé lesz a kincs. Mikor ujját égeti a ráfröcsökölt sárkányvér, szájához kapja. Ettől nyeri képességét, hogy megértse a természet szavát, a madarak énekét. Most már igazán egyé válik az erdővel. Neki szól a fák suttogása, a csermely csevegése, a madár pedig elmondja neki, ott a közeli hegyormon várja őt a legszebb nő, Brünnhilda, akit szerelemre kell ébresztenie. Még a sárkány harc előtt elbájolja Siegfriedet a természet szava. Erről regél a zenei természetfestés egyik legcsodálatosabb példája, az erdőzsongás.

Mikor Siegfried megindulna a hegyi kapaszkodón követni a madár szavát, útjába áll Wotan. Nem csak azért, hogy próbára tegye, vajon valóban rettenthetetlen vitéz-e. Fölágaskodik benne a féltékenység is. Utolsó pillanatig őrizni akarja a legbecsesebb kincsét, a sorsnak kiszolgáltatott leányát. De Siegfried kardjától ketté törik az isteni dárda. Az igazi hős több, mint a törvény és a rendnek vélt balítélet. Fölébreszti a földi vélet égi lényt, megtudja, mi a nő és mi a szerelem. Nem követjük tovább az eseményeket. Elég annyi, hogy Alberic tovább sem nyugszik, aljas cselszövések következnek, és Siegfriednek pusztulnia kell. Rajta is fog az átok, csak azért, mivel birtokában van a kincsnek. Mert a pénzhatalom azt is tönkre teszi, aki ártatlan. De van egyetlen erő, amely halhatatlan, és minden hatalomnál több, a szerelem. Brünnhilda az ő végtelen szerelmében föláldozza magát Siegfried mágiáján, s mielőtt meghalna, visszaadja az aranyat a rajna sellőinek. Hiába gázol utána Alberich fia, Siegfried gyilkos a hágen, a sellők és hínárok örvénybe fonják, elpusztul. A mágia lángja pedig fölcsap az egekbe, és fölégeti Valhallát az istenekkel együtt. Wagner drámaóriása tehát emberi kozmogónia, az emberi világ születésének és pusztulásának lelki drámája. De nem csak az. Egyúttal a pénzhatalom megrendítő bírálata is új világok megszületésének reménységével, olyan megújult társadalmakat jósol meg kihangzásával, amelyek szorosabb összhangot keresnek természet és emberiség között. Ott az igazi hatalmaknak lesz uralkodó ereje, szól Wagner. Bátorságnak, lelki szépségnek és a szeretet sugárzásának. Wagner csak a második drámát, Siegfriedet tudta az erdei jelenetig megfogalmazni svájci menedékében, a bevezető Rajna kincse és a drámai kifejlődést első tetőpontjára vivő Valkür befejezése után. Kétségbe kellett esnie, ha arra gondolt, hogy az akkori színházi viszonyok között mikor és hol kerülhet sor ilyen méretű dalmű előadására. Más tervek kivitelébe fogott. A Nibelungok sorsáról legközelebbi alkalommal szólok. Most még csak néhány megjegyzést a szerkezetről. Az a fajta jelenetépítkezés, amely felé már a Lohengrin haladt, a Rajna kincse óta ért megoldásához. Széles területeket fog össze egységben ez a módszer. A jelenetek hangnemileg is egybefogottak. Az ária határoknak megszűnt minden nyoma, kivéve ott, ahol az ének dalszerűségét a cselekmény követeli. De még ilyenkor sincs lezárás. A részek folyamatosan követik egymást, fonadékosan, teljes zárlatok helyett úgynevezett ingannókkal, álzárlatokkal. Így áll elő az, amit Wagner poétikusan végtelen melódiának nevez. A belső részek szerkezete szorosan símul a cselekményből kivilágzó hangulathoz és csúcspontokhoz, a Liszt-féle programformálás módján. Ez a technika élénken emlékeztet a szonátaforma feldolgozó részére. A színpadi énekszavalathoz nagyarányú zenekari szövet járul, állandóan követve jellegzetes motívumaival, azok változataival és egybefűzéseivel a történést. Ezek a motívumok nem a féle névjegyek, mint egy jelentve a meghatározott szemét vagy dolgot, lelki mozgalmak jelképei azok, részben a jellegzetes mozgásnak, gesztusnak, pantomimnak, részben az akaratnak, érzelemnek, szándéknak tükrözésére. Állandó kommentárt alkotnak tehát, mintha valamely világméretű költő zenébe öntve magyarázná a színpadon látható eseményeket.
A szövegversek összecsengései nem magán, hanem mással hangzósak. A régi német költészet stábrejmjei, alliterációi szerint. Helyenként szokatlanul sok bennük a bölcselkedés, kivált Wotan párbeszédeiben. Hogy értelmes legyen a hallgatás, figyelemmel kísérhessük szó és hangszövet egybevágását, külön is foglalkoznunk kell a szövegkölteménnyel. Az új romantika céljához tartozik a közönség világnézeti nevelése, a tömegek fölemelése művészeten át. Liszt és Wagner szentélynek tekintik a múzsák csarnokát, ahová hitteljes rajongással kell belépni. Befejezésül hallgassuk meg az Istenek alkonya egyik részletét. A rajna sellői panaszolják benne végzetes veszteségüket.

0: Wagner Molnár Antal előadás sorozatának második részét hallották. A műsor 1967-ben készült. A szerkesztő Bojti Pál, a rendező Maros Miklós volt.
1: Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most Róma fenyői, Bach orgona muzsikája, Simanovszky és Kurtág alkotásai, 20. századi angol szerzők szaxofonra és énekarra írt művei, valamint Francis Poulenc és Mozart zenéje jelenik meg kínálatunkban. Proms 2026. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Zenebeszéd következő műsorában Bartók Béla Este a székelyeknél című 10 könnyű zongoradarabját elemzi Kovács Sándor zenetörténész.
2: Fel van írva a pentatlon hangsor, és be van keretezve. Ott, tehát 1907-ben jött rá, és akkor ezt elég nyilvánvalóan ilyen erdélyi és ősi jelenségnek tartotta, székelynek, ha tetszik.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A zenei találkozások soron következő műsorában Leonard Bernstein hatalmas életművéből válogatunk. A 35 éve elhunyt, többszörös Grammy, 7-szeres Primetime Emmy és Tony díjas amerikai zongoraművész, karmester, zeneszerző mindegyik műfajban nagyszerűt alkotott. Ezekből szemezgetünk. Zenei találkozások. Leonard Bernstein. Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában a 105 éve született Palánkai Klára operaénekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
3: Akkor a hatalmas nőcínét tapsi jött be, hogy nem tudtuk folytatni tovább az előadást. Annyira meglepődtünk mink is, de úgy látjuk, hogy a közönség megérzett valamit ebből a nagy drámai feszültségből.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat élő opera közvetítésünk alkalmából. Richard Wagner Siegfried című három felvonásos operáját közvetítjük élőben a Bayreuthi Festspielhausból, a Bayreuthi ünnepi játékokról. Még van hátra egy bő 5 perc a fanfárig, a második felvonást felvezető fanfárig. Ugye arról már szó esett, hogy a Ring írása közben Wagner világnézete többször is jelentősen módosult, így a Rajna kincsének Wotanja nem ugyanannak a szellemnek az alkotása, mint a Siegfried bűnbánó vándora. És hát a Rajna kincse ugye az első darab a tetralógiából még mint szervező, építő, világuralomra törő istent mutatja be Wotant. Akinek azonban Erda figyelmeztetésére le kell mondania ez utóbbi tervéről, aztán a Valkürben újra magához ragadja a kezdeményezést, ő az események irányítója ott, hogy adott szavát meg ne szegje, ugye Cselhez kellett folyamodnia, létrehozta a Welsung nemzetséget maga helyett, annak sarját, saját fiát, Zsigmundot választva a feladatra, ám terve a családi tűzhely tisztaságát védő Fricka közbeavatkozásán végleg megbukott. Ráadásul ugye kedvenc leányától, Brünnhildétől is el kellett búcsúznia. Meg kellett büntetnie, mert iránta érzett szeretetében parancsa ellen fordult. Noha, hát valójában ugye köszönetet érdemelt volna, hiszen azt tette, amit legbelső óhaja szerint Wotan maga is tenni szeretett volna. És ugye a Valkür zárójelenetében Wotan nem csak Brünnhildétől, hanem saját vágyaitól is búcsúzik. És hát ez a magyarázata annak, hogy ebben az operában, a Siegfriedben már csak rezignált szemlélőként, egyszerű vándorként van jelen Wotan. Ugye, ahogy mondja, zu schauen kam ich nicht zu schaffen, vagyis csak szemlélődni nem, beavatkozni jöttem. Ezt mondja majd most a második felvonásban Alberichnek Wotan. Tudomásul veszi a természet megváltoztathatatlan rendjét, és már nem akar változtatni rajta. Alles ist nach seiner Art, an ihr wirst du nichts ändern, ugye mondja, minden a természete szerint zajlik, nem változtathatsz rajta. Így szól az intelme. És aztán az istenek alkonyában végleg szerte foszlanak majd álmai, és a Valhallával együtt maga is a lángokban leli végzetét. No de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk most még a Siegfriednél. Ugye már említettem, hogy a zene itt is polifonikus szerkezetű, amelyben különös hangsúlyt kap a természet, az erdő és lakói sokszínű ábrázolása. Ugye van itt madárének és erdőzsongás is, és másrészt pedig a ciklus többi tagjaihoz képest itt a Siegfriedben jóval több a groteszk és bizarr elem is. Ilyen volt például az első felvonásban a mime nyafogó, zsémbeskedését kifigurázó, hamis dúzzogást leplező, kromatikusan lejtő dallam, vagy a második felvonásban majd lesz ugye egy veszekedési jelenet Alberich és mime, család kópékra emlékeztető veszekedése. A zene és történés tökéletes összhangját bizonyítja, pedig az, amikor a második felvonás tetőpontján Siegfried Fafner barlangjából visszatér, és akkor a Rajna kincse első képében megismert, a kincset őrző sellők boldogságát tükröző dallam tér vissza, hát mint egy ünnepelve a kincs megszabadítását. De hát máshelyütt is találkozhatunk a ciklus korábbi darabjaival visszaköszönő motivumokkal, ilyen például Siegfried ébredő szerelmi vágyát képező dallam, ugye ez ugyanaz, amellyel Fricka közeledett a Rajna kincse második jelenetében Wotanhoz, és hasonlóan ugye Mime elbeszélését követően a Valkürből ismert Sieglinde motivum bontakozik ki. Siegfried és Wotan találkozásokor pedig megszólal a Welsungok boldogtalanságának motivuma. És hát ott lesz majd a harmadik felvonásban az opera egyik legismertebb jelenete, ugye a mindent elsöprő szerelmi vágy zenei ábrázolása, ami magát Wagnert is megihlette, ugye az opera elkészülte után 1870-ben elkészítette a kis zenekarra írt változatát ennek a résznek, ez az úgynevezett Siegfried idill,
Ezt játszatta el feleségének Kozimának karácsonyra, születésnapjára és egyben hálából fiúk Siegfried születésére, hiszen Wagner fiát is ugye Siegfriednek hívták. Közben az órára pillantok, még körülbelül egy percünk van a fanfár felcsendüléséig. Hát ez sem szó azért Siegfriedről is, ugye Kró György írja a könyvében, hogy Siegfried alakjának meseszerű egyszerűsége, lényének primér és jóresően megnyugtatóan elementáris jellege egyértelmű naív tisztaságot sugároz, és az emberiség történetének egy új, eljövendő gyermekkorával, nem a gondolkodás, hanem az eszmék, hanem a cselekvés a tettek korával bíztat, és hát ez az új emberideál egyetlen szövetségese a természet, az ébreszti fel benne a szeretet utáni vágyat, amely a Brünnhildával való találkozás révén teljesedik majd be. És akkor kapcsolunk most újra Bayreuthba, hamarosan felcsendül a fanfár a második felvonás dallamaival.

0: Vom grünen Hügel in Bayreuth überträgt BR Klassik die diesjährige Produktion von Siegfried, dem zweiten Tag von Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Jetzt beginnt gleich der zweite Aufzug.
1: És újra a zöld dombról köszönt minket a Bajor Rádió munkatársa, és hamarosan tehát felcsendül a második felvonás, melynek cselekménye a következő. A Fafner barlangja előtt várakozó Alberichre rábukkan a vándor, azaz Wotan, aki azt mondja neki, tanácsolja Fafnernek, hogy szabaduljon meg a gyűrűtől, mert az ifjú hős, aki hamarosan megérkezik, meg fogja ölni érte. Siegfried Mimével érkezik a barlanghoz, és nagy küzdelemben végez Fafnerrel. Miután a sárkányvére a kezére fröccsen, és azt ajkához érinti, Siegfried megérti az állatok beszédét, és egy erdei madár felhívja a figyelmét Mime gyilkos terveire. Mikor kilép a barlangból, Mime telt kupával várja, de ő már tudja, mit akar, és a Nothung egyetlen csapásával lesújtja hajdani nevelőjét. Az erdei madár mesél Siegfriednek a tűz övezte sziklán alvó Brünnhild, is, és vállalja, hogy oda vezeti hozzá a hőst. Ez tehát röviden a második felvonás cselekménye, amely körülbelül 1 óra és 1/4 óra hosszúságú. És akkor lássuk a második felvonás előtt még a szereposztást. Siegfried Klaus Florian Vogt tenor. Mime Gerhard Siegel tenor. Vándor Wotan, Michael Fole, bassbariton. Alberich, Johann Schmeckenbecher, bariton. Fafner, Peter Rose, basszus. Erdei madár, Victoria Randem, szoprán. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok zenekara, a karmester Christian Thielemann. Hallgassuk tehát élőben Bayreuthból a Siegfried második felvonását.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab eine kleine Verzögerung hier in Bayreuth. Jetzt aber kommt er, der zweite Aufzug von Richard Wagners Siegfried, dem dritten Teil vom Ring des Nibelungen. Ladies and gentlemen, there was a slight delay here, but
1: kedves hallgatóink, még egy kis szünet van, még elkezdődik a második felvonás, ott a helyszínen kell várni. Hát talán érdemes azért még beszélni az operának a zenéjéről, ugye hát nagyszerűen kezeli itt is a zenekart Wagner, és most viszont kezdődik az előadás.

Süßes Stammen, gewiss sagt es mir was.

verflucht ist Gold, von Göttern begabt. Als

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR-Klassik die Oper Siegfried, den zweiten Tag von Richard Wagners Tetralogie.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner Siegfried című operájából hallottuk a második felvonást, ugye a felvonás végén az erdei madár elindul, hogy mutassa a Brünnhildéhez vezető utat Siegfriedhez, Siegfriednek. Ezzel ért véget. Tehát ez a felvonás, a szereposztás a következő: Siegfried Klaus Florian Vogt, tenor Mime Gerhard Siegel, tenor Vándor Wotan, Michael Folle, bassbariton Alberich Jochen Schmeckenbecher, bariton Fafner, Peter Rose, basszus, és az erdei madár, Victoria Randem, szoprán. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok zenekara, a karmester Christian Thielemann. Most körülbelül egy óra szünet következik, és utána folytatjuk élő közvetítésünket Bayreuthból. Maradjanak velünk, most a második szünetben Új zenei újság című műsorunkat hallhatják.
2: Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget, Fertőd, Várpalota, Budaik, ezek mai főbb helyszíneink. De legalább egy viszonylag hosszabb hír következik magyar vonatkozással Bayreuthból. Július 26-án mutatták be Wagner korai operáját, a Rienzit, Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna rendezésében. A rendezőpárosnak emlékezetes munkája volt annak idején a budapesti Wagner napok kezdetén a Parsifal színre állítása. Aki látta ezt az előadást, alig hanem életre szóló élménnyel gazdagodott. Az a tény is figyelmet érdemel, hogy a két hölgy nyilván előző munkáik ismeretében Bayreuthba meghívást kapott. Az előadás streamelt közvetítését láthattam. Így tanúja voltam a nagy közönség sikernek. Megjegyzem, Szemerődi Alexandra és Parditka Magdolna a díszleteket és jelmezeket is megtervezte ezúttal. Részletesebb kritikára nem érzem magam feljogosítva. Talán elég, ha csak egy mozzanatot emelek ki. A Rienzi második felvonásának vége felé Wagner párizsi szokás szerint nagyszabású divertissement alkotott, hiszen a művet eredetileg a francia fővárosban szándékozott bemutatni, nem sikerült, de ez lett a premier helyszíne. A magyar rendező páros itt rendkívül szórakoztató és ötletdús jelenet sort talált ki a szokványos balett helyett. Szelíd és szeretetteljes paródiákkal végignézhettük Wagner életművének nagy részét. Alberich ellopta az aranyat a kétségbeesett csellők mellett, Mime kovácsolt, Siegfried megölte a sárkányt, pontosabban ezúttal csak egy átlag kígyót, majd áttört a papírmasé tűzön és felébresztette az ásítozó Brünnhildét, aztán hattyúk jöttek, Elsa és Lohengrin, majd a Tristán, a mesterdalnokok, kalapáló cipészmesterrel és pórújáró írnokkal, végül a Parsifal. A Rienzi történetet amúgy napjainkra transponálva láthattuk, ami újabban majd minden opera esetében szokás, és enyhén szólva nem mindig indokolt. Itt nagyon is helyén valónak éreztem az aktualizálást, hiszen a kolonnák és orszínik viaskodása valóban eszünkbe juttathatja a mai pártharcokat összes tisztátalan vonásukkal együtt. Kiváló énekeseket köszöntött nagy ovációval a Bayreuth közönsége. A címszerepet Anders Schager alakította, Irene szerepében Gabriele Scherert, Adriánoként Jennifer Holloway-t láthattuk, hallhattuk. Ahogy szokás, csak az előadás legvégén jelentek meg a függöny előtt a rendezők, mitagadás, dagadhatott honfiúi keblünk az egyértelműen nagy sikert tapasztalva. Hosszú időn át tartotta magát az a szokás, hogy Bayreuth a zeneszerző szándéka szerint csak a Rienzi utáni Wagner műveket állítja színpadra a bolygótól kezdve. Újabban ez valamit változott. De azért valljuk meg őszintén, a bolygóval valóban minőségi ugrás kezdődött Wagner életművében. A Rienziben még akadnak feledhető részletek, túl sok az ágálás, a csúcspont, szegény énekesek ennek az elszenvedői. De tagadhatatlanul vannak csodálatos dallamok, remek kórusrészletek, drámai pillanatok. És mindenek előtt ott a nyitány, amely méltán vált gyakran műsorra tűzött hangversenydarabbá. Natalie Stutzmann vezényelt.

0: Margit Sziget trubadúr, egy problémával manapság kevesebb, első nap az mostanában nincs. A többit mindjárt elmondja László Ferenc.
1: Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem minden első veszély nélküli nap volt az az előadás nap, de valóban nem volt eső. Megtörtént a trubadúrnak a Margit Szigeti bemutatója, méghozzá a karmester Halász Péter 50. születésnapján. Róla nyilvánvalóan fogok még majd beszélni, de hát indokoltabb a trubadúrról beszélni, mert hogy a trubadúr olyasfajta opera, amely bizonyos színreállításokban, pontosabban majdnem minden színreállításban hajlamos arra, hogy nem csak a trubadúrt, hanem önmaga paródiáját is felmutassa, és bevallom őszintén, hogy ezt a szokottnál is erősebben éreztem a Margit szigeten, ahol ismételten Bán Teodórát jelölte meg a színlap rendezőként, és ahol például a cigány kórust egyfajta mondjuk Carmenből lelkedzett balettkísérlet is társult hozzá, amint hogy a katona kórus egyfajta táncos fegyvergyakorlattá alakult. Valamint, hát azt a komikus mozdulatot is szeretném kiemelni, ami szerintem sűrítetten mutatja, hogy hogy tud a trubadúr önmaga paródiájának hatni, hogy a második felvonás második képében Luna gróf kísérete ugye énekli azt, hogy induljunk, rejtőzzünk el, andiamo, celliamo ci, és ezt eléneklik viszonylag sokszor egymás után, majd ebben a rendezésben, miután ezt befejezték, ott maradtak a színpad közepén. Ami jól jelzi, hogy a operának ugye általában és a trubadúrnak van egyfajta hajlandósága arra, hogy mondjuk így az abszurd humor számára is tegyen gesztusokat.
0: Van az a híres eset, egy énekes azt mondta, hogy nem tudom hányszor énekelte már, és most se tudja elmondani, hogy miről szól.
1: Igen, ugye Leos Lezáknak volt ez a híres bemondása, bár hát tudjuk jól, hogy ő nagy Wagner megformáló is volt, és azért egyik-másik Wagner operával kapcsolatban is akadhattak volna ilyesfajta gondjai. De természetesen ez valójában mellékes volt az este vonatkozásában, hiszen jó énekeseket, sőt bizonyos pontokon remek énekeseket vártunk a főszerepekre, bár ezek közül éppenséggel a Leonórát megformáló Marina Rebeka kénytelen volt lemondani az előadást pár nappal korábban, és helyette az orosz Elena Stikina vállalta Leonóra megformálását, akivel kapcsolatban rögvest azt érezhettük az előadás kezdetén, hogy ő mondjuk így a biztonsági játékra törekszik, ő egy kicsivel mindig kevesebbet fog adni az este folyamán, mint amennyit remélünk tőle. Ez valójában a negyedik felvonásra sokat javult, mert hogy ott azt érezhettük, hogy a szívet sem spórolja ki immár az alakításából. Aztán az előadás másik sztárénekese, Jusif Eivazov viszont eljött. Ő ugye tudjuk jól immár onnan a Netrebko nélkül futja a maga világkarrierjét, és valóban nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, nagyon biztos a technikája, egészen bődületes magas C-t lehetett tőle hallani most a Stretta végén, és egyebekben is sok szép megoldása volt az este során. Vele kapcsolatban két alapvető fenntartásról kell nekem személyesen szót ejtenem. Az egyik, hogy akárhogy is szépítjük, Jusif Eivazovnak a hangszíne az valahol a megszokhatóan csúnya és a megszokhatatlanul csúnya között oszcillál, és én számomra ezen az estén inkább a megszokhatatlanul csúnya régiót ért el, de jeleznem kell, hogy a közönség döntő elsőprő többsége nem velem értett volna egyet, sem akkor, sem valószínűleg most a rádió előtt. A másik problémám vele kapcsolatban pedig az, hogy van egyfajta parodisztikus játékmodora, ami, ha tetszik, akkor ebben a trubadúr előadásban nagyon is beleillett. És ennek következtében nem mindig Manrikót, hanem néha Manrikónak a karikatúráját lehetett fölismerni a játékában. Aztán egyebekben is igazán nagyszerű énekeseket köszönhettünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kezdjük a magyar közreműködővel, Kutasi Judittal, aki Azucséna megformálójaként egészen nagyszerű nyújtott, világszínvonalú énekesnő, ezt most már tudjuk jövőre Bayreuth sem nélkülözheti majd Kutasi Juditnak a közreműködését, amint hogy a Metropolitanben is megfordult már, és egészen világszínvonalú az, ahogy ő Azucsénát énekel, még azzal együtt is, hogy biztosan lesznek olyanok, akik színészileg egy kicsit izgalmasabb Azucsénára, vagy személyiségben egy kicsit izgalmasabb Azucsénára számítanak. A főszereplői négyesnek a negyedik résztvevője pedig a román Bogdan Bacsu bariton volt, akinek a hangját egy kicsit tenorálisabbnak és egy kicsit líraibbnak hallhattuk, mondjuk így a Luna gróf szólamában megszokottnál, vagy ideálisnak elfogadottnál, de számomra hatalmas élmény volt az a tiszta, gyönyörű vonalérzékű éneklés, az a már-már belcanto jellegű éneklés, amely Bacsunak a szólamformálását jellemezte. És van még ugye a négyen túl egy mondjuk így ötödik segédfőszereplő Ferrando, akit ezen az estén Kovács István formált meg, és akiről ezúttal is elmondhatjuk azt, hogy mindig biztos támasza az előadásnak, nagy alakítást nem kapunk tőle, de nagyon biztos alakítást mindig, és ez ezúttal is így volt. Említettem, hogy Halász Péter 50. születésnapját ünnepelte aznap, és ezúttal egy remek opera előadással ünnepelte, mert hogy miközben nyilvánvalóan más dolog a Margit szigetre a trubadúrt felkészíteni, mint mondjuk az operaház számára azt a immár legendás emlékű Árnyék nélküli asszonyt, de Halász Péter, mint igazán jó operakarmester, tudja, hogy mit kell ilyenkor tenni, tudja, hogy hogyan kell karakter, tempót, sodrást adni egy előadásnak, és ez ezúttal nagyon nagy ajándéka volt ennek az estének. Minden énekes biztonságban érezhette magát, és minden énekes azt érezhette, hogy mondjuk így

0: szemüvegben, ami alig hanem a mozgásbiztonság garantálására szolgált.
1: Egy régi felvételt tudunk idézni, tercett és kórus következik a Trubadurból. Arról a felvételről elég, ha csak ennyit mondok, amelyen Carlo Maria Giulini vezényel.

Fertőd július 24. Mielőtt a zenére, vagyis a beszámoló igazi tárgyára térnék, egy apróságot nem tudok nem szóvá tenni. Előre is elnézést érte. Fertődön járva egyszer csak a középkori Nürnbergben éreztem magam. Ott járja a várost az éjjeli őr, tülkölve és szónokolva, 9-et ütött az óra, kikitérjen nyugovóra. Magát a jeles személyiséget ugyan nem láttam, ám a felszólítása nyilván elhangozhatott, hiszen 9 után, ekkor fejeződött be a hangverseny, minden zárva volt már. Egy mána

törpöt sem lehetett volna meginni vendégek fogadására specializálódott helyen. Nem ellenőriztem, de gyanítom, a határ túloldalán osztrák barátainknál egy városkában, amely idegenforgalmi nevezetességgel rendelkezik és koncerteknek is helyszíne, csak akadt picit tovább nyitvatartó élelmes vendéglős. De jöjjön a lényeg, a muzsika. Eszterházi kastély, Apollón terem. Tolongás nincs, de azért a széksorok lassan megtelnek. Magam elsősorban az érdekes műsor kedvéért választottam éppen ezt a hangversenyt a fertődi kínálatból. Négykezesek. Valaha nagyon népszerű volt a műfaj. Zeneszerető polgári családokban voltak ilyenek, így szólalhatott meg akár szimfóniatétel is, persze amatőr módon. A lemezek és egyéb hanghordozók térhódításával aztán a négykezes átiratoknak és eredeti műveknek a kora leáldozott. Kár érte. Most ráadásul csemboló négykezeseket hallhattunk. Abrexbergert, Haydnt, utóbbitól például a Mester és Tanítvány című szórakoztató darabot. És szerepelt egy Burney mű is a programban. Charles Burney a 18. század vége felé bejárta Európát, és feljegyezte mindazt, amit a zenei életben tapasztalt. Vacsorázott például Philip Emanuel Bach otthonában, találkozott sok-sok neves mesterrel. Leírása igen fontos forrás a zenetudomány számára, de laikusnak is élvezetes olvasmány. Zenét is szerzett, most megismert szonátája alapján azt mondhatom, volt hozzá némi tehetsége. Ahogy Borsányi Mártonnak is. Pontosabban neki nem volt, hanem van. Furcsa eset. Meghökkentően jó négyközes csemboló darabok, egy uvertű vagy fantázia szólaltak meg tőle a 18. századi szerzők modorában. Persze zavarba jönnék, ha most olyan konkrét komponistát kellene megneveznem, akinek a stílusát utánozza Borsányi. Néha Philip Emanuel érdekes modulációi jutottak eszembe, néha Mozart, vagy inkább Albrechtsberger. A hangverseny kezdő uvertűr alcíme szerint utóbbi mester előtt tisztelek. Mindezt magával ragadó előadásban élvezhettük. Borsányi mellett Bene Róza ült a csembalónál, ő játszotta a felső szólamot. És a második félidő elején két szólódarabot szólaltatott meg a legidősebb Bach fiútól, Wilhelm Friedemanntól. Bámulatos virtuozitással. Csemboló koncertek esetében egy idő óta egyebek mellett azt figyelem, milyen a dinamikai árnyalás. Mert hogy az elvileg nem, vagy csak nagyon módjával regisztrálásokkal létezhet. Ha mégis úgy tűnik, mintha volna, az azt jelenti, hogy a játékos pontosan érzi, mit kell tenni a ritmussal, frazeálással. Vagyis tudja, hogy mi ezeknek a műveknek a titka. Most nem volt semmi hiányérzetem. Szép koncert volt, szép helyen. Csak az a málna szörp. Vagy inkább sör utána. Egy régebbi felvételt hallunk Bene Rózával, amelyen Bach émoltokátáját játszott.

0: Most Bóka Gáboré a szó.
1: Harmadik éve rendezik meg Várpalotán, a Turivárban, annak különböző tereiben a Várt Fesztivált. A fesztivál 2004-es indulásakor még nem mutatott be zenés színpadi műveket, de tavaly már erre is sor került, akkor be is számolhattam Rimszkij-Korszakov Mozart és Salieri című egyfelvonásos operájának előadásáról. Az az előadás minden kompromisszumával együtt nagyon tetszett nekem, ezért magától értetődő volt, hogy idén is Várpalota felé veszem az utamat, július 24-én este, amikor is Offenbach Eljegyzés lámpafénynél című darabját állították színre. Azért írom körbe ilyen általános kifejezéssel, hogy darabját, mert az előadás különböző kommunikéiben operaként hivatkoztak a műre, maga Offenbach azonban az operett megnevezést használta. Ugye a klasszikus zenetörténet könyvek általában azt írták, hogy Offenbach rengeteg sok operettet írt, valóban egyébként feldolgozhatatlanul nagy a mennyisége az életmű ezen részének, és egyetlen egy operát. Ma már egy kicsit árnyaltabban szoktuk látni ezt a kérdést, amiket operetteknek nevezünk nagy általánosságban, azoknak Offenbach nagyon változatos műfaji elnevezéseket adott, de ennek az egyfelvonásosnak az elnevezésekor, amennyire forrásaimból ez látszik, az operett megnevezést használta. Mégsem teljesen jogtalan, hogyha az opera műfaji megnevezése is szóba kerülhet ennek kapcsán. Ugyanis az a maró gúny és társadalom kritika, amit elsősorban asszociálni szoktunk Offenbach nevével és Offenbach zenés színpadi működésével, az jószerivel teljesen hiányzik ebből, az inkább pasztorális hangvételű műből, amely két fiatal, a jelek szerint boldog egymásra találásával végződik. Majdnem, mondtam az előbb, mert azért a nagyon közismert veszekedő duett, ami miatt egyáltalán ez az operett azt gondolom, hogy rajta van az elmúlt 150 évben a zenés színházaknak a térképén, nos, az azért kőkemény, hogy úgy mondjam, kritikus emberábrázolás, ugye itt két idősödő özvegynek a veszekedéséről van szó, akik féltékenyek egy fiatalabb lányra, mert ők akarják megkaparintani maguknak a fiatal paraszgazdát. Nos, már itt beszéltem özvegyekről, fiatal lányról, paraszgazdákról, tudni kell ennek a műnek a befogadás történetéről, amely Magyarországon egészen az 1800-as évek közepéig megy vissza, majd az 1880-as években Mahler igazgatósága alatt játszották az Operaházban is a darabot, noha nem az ő vezényletével. Aztán a szocializmus évtizedeiben itt a közmédia különböző berkeiben három feldolgozás is született ebből, két hangjáték változat a Rádió Dalszínháza égisze alatt, majd egy zenés tévészínházi produkció is. Nos, tudni kell ezekről a magyar változatokról, és akkor még a többi színreállításokról vagy feldolgozásokról nem is beszéltünk, hogy gyakorlatilag kényük kedvük szerint alakítják át a librettót, már ami a prózai szöveget, a cselekménynek a vázát illeti. Általában megmarad az, hogy miről is szólnak azok a konfliktusok, amelyek a zenében, a zárt számokban kódolva vannak, de az, hogy ez mikor játszódik, milyen társadalmi helyzetben lévő emberek között játszódik, az gyakorlatilag minden egyes feldolgozásban más. Most is más volt, és mivel dramaturgot nem nevezett meg az előadásnak a színlapja, élek a gyanúperrel, hogy a rendező az egész előadás egyik kulcsfigurájaként értelmezhető Szemenyei János, akinek erős várpalotai kötődései vannak. Nos, ő lehetett az, aki átírta a prózai szöveget, esetleg közreműködőkkel. Az biztos, hogy ő volt az, aki rendezte az előadást, rögtön meglepetést okozva azoknak, akik tavaly is jelen voltak Rimszkij-Korszakov előadáson, ugyanis a Turivár udvarának éppenséggel az ellentétes oldalán zajlott ezúttal az előadás. Nem véletlenül, ott ugyanis egy fa látható, és tudjuk, hogy a darabban egy fának, egy fa alatt való randevúnak különleges jelentősége van, magyarán a fa játszott a darabban. Egyébként a színreállításnak a fontos jellemzője az inkább talán a karaktereknek a megfelelő kibontakoztatása, beállítása, helyzetbehozása volt. Ne felejtsük, hogy egy szórakoztató darabról beszélünk, ahol a poénoknak ülnie kell. Nagy truváj a látványvilágban, egyáltalán az egésznek a kivitelezésében nem volt, de ebben a darabban, ami egy szerény léptékű remek mű, ha talán szabad így fogalmazni, nem is szükséges, hogy legyenek ilyenek. Voltak viszont nagyszerű énekesek, rögtön például maga Szemenyei János, akiről tudjuk, hogy musical irányból érkezik, sőt, még annál is messzebbről is, akár tavaly egy Queen koncerten hallottam őt nagyszerűen énekelni, a koncertnek a nagyszerűsége nem utolsó sorban éppen rajta múlott, de hát hallottunk már tőle Schubert dalciklus előadást, fellépett az Operaház bizonyos előadásain, most operett szerepben ismerhettük meg, és nem állítom, hogy nem lehet hallani különbséget az ő zenéhez való közelítésmódjában, illetve az énekesnőknek, akik az opera felől érkeztek, a közelítésmódjában, de azt gondolom, hogy ez szemléletbeli és nem minőségi különbség, és talán itt karakter különbséget is meg lehetett ragadni ezáltal. Petykának, a fiatal pincérnek és étterem tulajdonosnak ez lett Gió Paraszgazdából. Nos, az ő karakterének a kicsit nyersebb modorát sikerült talán ezzel is jellemezni. Szerelmét Denizát Russo Alexandra alakította, azt gondolom, hogy az ilyen szerepkörnek minden egyes kívánalmának megfelelően, a két kabzsi özvegyet pedig Tatai Nóra és Busa Gabriella énekelte, az ő alakításuk csúcspontja nyilvánvalóan a veszekedő duettnek a lehengerlő előadása kell, hogy legyen, és az is volt. Láthattuk még a helyi oktatási, illetve kulturális életben nagyon-nagyon nagy érdemekkel rendelkező Pócsik Józsefet a postás vagy futár szerepében. Hát ez egy amolyan zicser szerep, jutalomjáték, és azt gondolom, hogy ő mindennek meg is felelt, nagyszerűen hozta a poénokat. Az előadás másik kulcsszereplője a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar volt, tavaly is ők játszottak az opera előadáson, nem kell mondanom, akik hallgatják az Új Zenei Újságot, ha máshonnan nem az Auer Fesztiválról szóló beszámolókból tudják, hogy hazánknak az egyik legjobb kamarazenekaráról beszélünk, most is olyan színvonalon játszottak, hogy újra és újra rá kellett csodálkoznunk, hogy egy ilyen kis semmiségben, az Offenbachi életművön belül semmiségnek tekintető aprócska kis darabban is mennyi igényes zenei ötlet és hangszerelési megoldás van. Külön meglepetést okozott, hogy kiváló vezetőjük, karmesterük Kovács Péter opera vagy operett karmesterként is mennyire elsőrangú, azt tudtuk, hogy szimfonikus vagy kamarazenekari művekben az. Összességében tehát egy szórakoztató estét láthattunk, hallhattunk, azt gondolom, hogy minden esetleges apró hiányosságával együtt is olyan ez a fesztivál és olyanok ezek az előadások, amelyek megérdemelnék a nagyobb országos figyelmet. Kíváncsian várom, hogy jövőre is lesz-e zenés színpadi produkció. Ha lesz, én remélem, hogy ott lehetek.
0: Az úgynevezett veszekedő kettős következik Kalmár Magdával és Takács Tamarával egy régebbi felvételen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Breitner Tamás vezényli.

0: Következő helyszínünk Bodajk. Vashegyi Györggyel, Várgedő Anna készített riportot.
1: A bécsi barokk ismeretlen gyöngyszemeit mutatták be a legutóbbi hangversenyen. Jól tudom, hogy ez a hangverseny kifejezetten a Haydneum kutató munkája során a közelmúltban előkerült felfedezésekből válogatott?
2: Igen, tehát a Haydneum Magyar Régizenei Központ idén 5 esztendős, tehát júliusban, 2021. júliusában jegyezték be az alapítványt, és idén harmadik alkalommal rendezünk ilyen blattolós projektet, ami azt jelenti, hogy bezárkózunk néhány hangszerzenésszel, néhány énekessel valamilyen templomba, néhány szor voltunk Soplombán falván, idén a Bodajkik egy templomba, és blattolunk olyan műveket, amelyek a Haydneum kutatásainak az eredményei. Tehát ugye a Haydneum az Országos Széchenyi Könyvtárral többek között együttműködve lebonyolítja Magyarországon a könyvtár digitalizációnak zenei téren a messze valaha legnagyobb projektjét, tehát az Eszterházy zenei gyűjteményt az USK-ból ennek a mondjuk úgy legértékesebb vagy legkiválogatottabb 110 ezer oldalát már digitalizáltuk, 18. századi anyag, más magyarországi gyűjteményekkel is együttműködésben állunk, így például a Bodajkik egy templomnak a néhány évvel ezelőtt felfedezett 18. századi szekrényében levő 10 000 oldalt is digitalizáltuk. Ez a bécsi kapucinusok által alapított Bodajki templomnak a repertoárja volt a kapucinus rend megszüntetése előtti évtizedekben, tehát egy rendkívül értékes anyag. Ugyanakkor ezek a szálak hát a mai Magyarország határain messze-messze bevezetnek, tehát a Szent Istváni Birodalom, a mai Ausztria, nyilván Szlovákia területe, Erdély, tehát nagyon-nagyon sok felé vezetnek ezek a szálak, és most a bécsi barokk, amit nevezünk talán bécsi baroknak, Habsburg baroknak, tehát magyar vonatkozásban Eszterházy baroknak is nevezhetnénk, ennek a világa áll most a kutatásunk homlokterében, és az idei blattolásnak az volt a lényege, hogy a bécsi barokk ott jártuk körül, különböző forrásokból szerzett művekkel. Hát úgy terveztük, hogy olyan körülbelül 40 nagy művet fogunk lebattolni, végül is 28 nagy művig jutottunk el 3 nap alatt, és igazából 2 koncert volt, hát csütörtökön pénteken blattoltunk, szombaton további blattolás után minimális főpróbával volt az első koncert szombat este a Bodajki templomban, és ezt a programot ismételtük meg vasárnap, 26-án, Sopronban, a Szent Mihály templomban. Tehát igazából ezek nem koncertek abban az értelemben, hogy az ember próbál egy műsort, és utána azzal kiáll a közönség elé, hanem mi próbáltuk mondjuk úgy 12 műsort, átjátszottunk, és utána abból egy műsornyit álltunk a közönség elé. Egyébként akkor a műsor úgy nézett ki mind a két alkalommal, hogy Francesco Scarlattival kezdtük. Ő Alessandro Scarlattinak a testvére volt, teljesen elfelejtett zeneszerző, tehát Domenico-nak ezek szerint a nagybátyja. Ő megpályázott egy bécsi posztot, nem kapta meg, ő neki van egy csodálatos mizeréje Bécsben, amely fennmaradt, utána Caldarától volt egy Cristo Condannato nyitány. A nagy felfedezése a hétnek számunkra Marc Antonio Ziani személye, akiről tudtuk, hogy egy nagyon fontos szerző, tehát zseniális a zene, rendkívül magas színvonalú zene. Tehát Zianitól játszottunk egy Dixit Dominust, egy szintén egy oratórium nyitányt, újabb nagy felfedezés Giovanni Paolo Colonna. Tehát ők mind olaszok voltak a műsorban, de mind olyan olaszok, akik valamilyen módon erőteljesen kötődtek Bécshez. Kolonnának egy 2 kórusos krédója volt a mondjuk a főműsornak az utolsó darabja, és kvázi ráadásként Bodajk kedvéért beillesztettünk a műsor végébe egy Radgeber Ave Reginát. Annak meg az az érdekesség, hogy ilyen Radgeber Bach kortárs volt, Magyarországon többször járt, a Pannonhalmán azt hiszem tartózkodott is egy időben. Népszerű szerző volt, tehát Németországban nyomtatásban megjelent elég sok műve, ami abszolút ritkaság, gondoljunk bele, hogy milyen kevés Bach művet adtak ki nyomtatásban. Bach életében már pedig Radgeber egy pontosan egy Carl Sebastian Bach kortárs, és Radgebernek egy Ave Regináját megtaláltuk ebben a szekrényben Bodajkon, abból az anyagból készítettük el a kiadást. Egyébként nagyon fontos megjegyezni, hogy nagyon sok magyar anyag, a legjobbak, amelyeket találunk, azok teljesen hibátlanok. Nincs bennük hanghiba, sokszor részletes artikulációk is be vannak írva, ami azért 1700 körüli, 1720 körüli zenében, másolatok esetében ritkaság, és ezzel a Radgeberrel fejeztük be a koncertet mind a két helyszínen. Ezek a szerzők voltak Francesco Scarlatti, Caldara, Ziani, Colonna és Radgeber, ők szerepeltek a nyilvános koncerteken, tehát ezen kívül Johann Nepomuk Bóggal foglalkoztunk, Antonio Lottival, volt egy teljes pasticsónk 6. Károly bécsi oratóriumaiból, Ferdinand Schmidt, Franz Dumas-tól sok mű, Werner művek, ugye az előző években nagyon sokat foglalkoztunk Wernerrel, és lényegében a Werner egész életműről, azt hiszem a legnagyobb áttekintéssel a Haydneum rendelkezik most. Tehát egy nagyon érdekes héten vagyunk túl, és hát fantasztikusan bővítette a látóhatárunkat erről az egész korszakról, és hát nagyon-nagyon sok utatni való van még ezen a téren.
1: Térjünk vissza egy pillanatra erre a szekrényre. Hogy került Bodajkra ez a hatalmas anyag, és hogy találták meg?
2: Morod Tamás plébános úr, akinek nagyon hálásak vagyunk, kiváló orgonista egyébként, és hát ugye ő felfedezte, hogy egy nagy falomlás, azt hiszem, egy törmelék kupac alatt volt egy szekrény, amit neki álltak kipucolni több száz év után azt a leomlott falat, és akkor abban a szekrényben találtak rengeteg kottát, és ugye ő fölismerte zenészként, hogy ez nem kidobbandó kosz, hanem rendkívül értékes 18. századi hagyaték. Hogy csak egy példát mondjak, ugye Schenauernek a requiemje, amelyet most június végén játszottunk, tehát nincs egy hónapja, hogy eljátszottuk először több száz év után a Váci Régi Zenénapok nyitó koncertjén. Schenauer a pozsonyi Eszterházi grófi zenekarnak volt a fontos zeneszerzője. Ennek a Schenauer requiemnek egyetlen nagyon rossz minőségű másolatos forrása volt valahol Németországban eddig létezett, és ennek a Schenauer requiemnek megtaláltuk, ha jól tudom, az első talán kétharmadát, gyönyörű, pontos másolatokban, Bodajkon, tehát lényegében ezt tette lehetővé, a bodajki forrás tette lehetővé a mű előadását.
0: Caldara Passione de Gesù Cristo című művéből a szimfóniát hallják egy régebbi felvételen, az Accademia Bizantinát Ottavio D'Antone vezényli.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgyad Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
6: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Kanyó Dávid, Pikoló és Fuvola művész.
7: Sokan talán engem úgy ismernek, aki kicsit a Pikolót, a Fuvola kistestvérét próbálom felkarolni, és próbálom egyenrangú szólóhangszerként kiemelni abból a szimfonikus hangzásvilágból, ami ez a hangszer jelent.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kanyó Dávid. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című háromfelvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Kares és Michael Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi fesztivál színházat szombaton 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások soron következő műsorában Leonard Bernstein hatalmas életművéből válogatunk. A 35 éve elhunyt, többszörös Grammy, hétszeres Primetime Emmy és Tony díjas amerikai zongoraművész, karmester, zeneszerző mindegyik műfajban nagyszerűt alkotott. Ezekből szemezgetünk. Zenei találkozások. Leonard Bernstein. Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Köszöntöm újra a kedves hallgatókat, Bolna Milán vagyok. Hamarosan folytatjuk élő opera közvetítésünket Bayreuthból, a Festspielhausból. Richard Wagner Siegfried című három felvonásos operáját hallhatják a Zöld dombról. És az új zenei újsághoz, kritikai műsorunkhoz kapcsolódva most mi is kritikával folytatjuk, hiszen a keddi Valkür előadásról már megjelentek a kritikák, amelyek szinte teljesen egy irányba mutatnak. A vélemények ugyan persze árnyalatokban eltérnek, de az alapvető ítélet megegyezik. Zeneileg kivételes este, színpadilag erősen vitatható kísérlet. Ezt lehet talán így egy címszóval összefoglalni. Ugye mi is beszámoltunk róla, hogy idén egy teljesen új ring rendezést láthat a közönség a mesterséges intelligencia bevonásával, amelyet a Bayreuthi ünnepi játékok 150. évfordulójára készítettek. A koncepció rendhagyó. Markus Lobesz nem hagyományos rendezőként, hanem kurátorként szerepel. A színpadon az énekesek viszonylag visszafogott hagyományos játékot folytatnak, miközben a vizuális világot egy kifejezetten erre a projektre fejlesztett mesterséges intelligencia hozza létre. 6 vetítő jeleníti meg folyamatosan azokat a képeket, melyeket a mesterséges intelligencia hoz létre Wagner zenéjére és szövegére reagálva. Ha van valami, amiben a kritikusok egyetértenek, az Christian Thielemann vezénylése. Kiemelik a monumentális, mégis áttetsző hangzást, a rendkívül finom tempókezelést, és azt, hogy a Bayreuthi Fesztivál zenekar ismét a világ élvonalát idézte. A Financial Times szerint Thielemann úgy építi fel a hosszú Wagner frázisokat, hogy azok egyszerre lélegeznek, és folyamatosan feszültséget keltenek. Az énekesek közül kiemelik Michael Follét, aki a Valkürben nem heroikus istent játszott, hanem fáradt, vívódó belül már vereséget szenvedett Wotant. És hát ami a rendezést, a látványt, vagyis a mesterséges intelligencia által megteremtett környezetet illeti, a legtöbb német kritikus azt írja, hogy a képek nem segítik a történetet, nem követik a drámát, gyakran teljesen öncélúak. A Die Welt például ironikusan említi, hogy a valkürök lovaglásánál békés júlegelők jelennek meg. A tűzvarázsnál az olimpiai ötkarikára emlékeztető motívumok tűnnek fel, amelyek inkább összezavarják a nézőt, mint sem gazdagítják az élményt. És talán az angol Financial Times még keményebben fogalmaz, lényegében azt mondja, az AI vetítés végig ugyanazt csinálja, nincs dramaturgiai fejlődés, nincs karaktervezetés, nincs valódi színház. Ezért nevezik az egészet egy óriási, kissé unalmas képernyő kímélőnek, screensaver. Ez igen súlyos kritika, ugye, hiszen Wagnernél a zene és a színpad egysége az az alapelv, és több recenzió ugyanazzal a gondolattal zárul, szinte, hogy idézem, a közönség inkább behunyta a szemét és úgy hallgatta a zenét, mert a zenei színvonal jóval magasabb volt, mint a vizuális koncepció. Hát ennyi dióhéjban a keddi Valkür előadás kritikájának lényege, és közben az órára pillantok, még egy szűk percünk van a harmadik felvonást felvezető fanfárig, és hadd idézzek Kró György könyvéből, aki azt írja, ha a Nibelung drámasorozatot négy tételes szimfóniához hasonlítjuk, akkor a Siegfried zenéjére ugye a mozgás, a játék, az élénk tempó jellemző ennek jegyében fogant szkercóról beszélhetünk, és hát ugye ezt az első felvonás két főszereplőjének karaktere is sugallhatta, de most akkor kapcsolunk Bayreuthba, hamarosan felcsendül a fanfár.

0: BR-Klassik präsentiert heute vom grünen Hügel in Bayreuth Siegfried, den zweiten Tag der Tetralogie, der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Gleich folgt der dritte Aufzug.
1: A Bajor Rádió munkatársa köszönti a hallgatókat újra Bayreuthból, tehát hamarosan kezdődik a harmadik felvonás, melynek cselekménye a következő. A vándor Wotan fölébreszti mély álmából Erda istennőt, és arról faggatja, hogyan odászhatná el az istenek végzetét. Ám Erda nem válaszol. A vándor a szikla alján találkozik Siegfrieddel, és megpróbálja útját állni. Ekkor Siegfried a nótunggal ketté vágja a lándzsáját, majd megfújja kürtjét, és áttör a Brünnhildét körülvevő tűzön. Először azt hiszi, férfi harcosra lelt, de aztán kibontja a páncélt, és a sisak alól kibomló hosszú hajat látva, és a nőies dombulatokra pillantva látja, hogy egy lányról van szó. Mámoros, addig sosem tapasztalt érzés járja át, fölé hajol és forró csókkal tapad a szájára. A feléledő Brünnhilde áldást mond a napra és a fényre, majd gyönyörű kettőst énekelnek ébredő szerelmükről. Ez tehát röviden a harmadik felvonás cselekménye. A szereposztása következő: Siegfried Klaus Florian Vogt, Vándor Wotan Michael Folle, Erda Krista Mayer Alt, Brünnhilde Camilla Nylund Szoprán, a zenekart Christian Thielemann vezényli.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten Sie Siegfried, den zweiten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, präsentiert von BR Classic.
1: Kedves hallgatóink, Bayreuthból, a Festspielhausból hallották élőben Richard Wagner Siegfried című három felvonásos operáját a bayreuthi ünnepi játékok keretében. A teljes szereposztása következő volt: Siegfried Klaus Florian Vogt tenor, Mime Gerhard Ziegel tenor, Vándor Wotan, Michael Fole baszbariton, Alberich Jochen Schmeckenbecher bariton, Fafner Peter Rose basszus, Erda Krista Mayer alt, Brünnhilde Camilla Nylund szoprán és Erdei Madár Viktoria Randem szoprán. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok zenekara, vezényelt Christian Thielemann. Az énekeseknek, a karmesternek és a zenekarnak szól a taps közben a háttérben. És ezzel búcsúzunk, köszönjük a figyelmüket, és holnap után, szombaton, 15 óra 55 perctől ismét kapcsoljuk Bayreuthot. A Ring tetralógia utolsó része lesz hallható, az Istenek alkonya. Mára búcsúzom munkatársaim, a szerkesztők Boda Eszter és Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenőtérőknek nyugodalmas jó éjszakát, a még fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.

0: Joseph Haydn opusz 9-es, numero 5-ös B-dur vonós 4-esét hallottuk a Tátrai Kvartett előadásában.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most Róma fenyői, Bach orgona muzsikája, Simanovszky és Kurtág alkotásai, 20. századi angol szerzők szakszofonra és énekkarra írt művei, valamint Francis Poulenc és Mozart zenéje jelenik meg kínálatunkban. Proms 2026. Pénteken 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Zenebeszéd következő műsorában Bartók Béla Este a székelyeknél című 10 könnyű zongoradarabját elemzi Kovács Sándor zenetörténész.
2: Fel van írva a pentaton hangsor, és be van keretezve. Ott, tehát ez az 7-be jött rá, és akkor ezt elég nyilvánvalóan ilyen erdélyi és ősi jelenségnek tartotta, székelynek, ha tetszik.
1: Zenebeszéd. Még közelebb a muzsikához. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Elektroakusztikus művek szólnak ezen az estén. Szerzőnk, a magyar zeneszerzés egyik, az ebben a műfajban jelentős műveket létrehozó alakja, elektroakusztikus mestere, a 99 esztendős Decsényi János. Verses könyv című nagyszabású ciklusáról 2004. októberében így vallotta Bartók Rádió stúdiójában.
4: Verses könyv ciklusom első darabját 1993-ban komponáltam. Az ötödiket, az utolsót 2000-ben. A költemények mondott szövege képezi a kompozíciók alapját, és ez párosul a versek által keltett gondolattársítások elektroakusztikus zenei kifejezésével. A versmondó mellett három tételben énekhang, egy tételben pedig hegedű is társul, a természethangokból, zajokból, szintetikus hangzásokból álló hangfolyamatokhoz. Az idegen nyelvű tételek előtt a versek magyarul is elhangzanak, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső és Kálnoki László fordításában. Vörös Sándor, jelenlét.
5: Már másra gondolok.

mező felett haranggongás. Haranggongás. Haranggongás. Haranggongás. Haranggongás. Összegubban.

Minden oly gyors. Az állandóságban, hogy mire valamit gondolnék.

0: már másra gondolok.
1: Percy Bysshe Shelley, song, dal.
0: A téli fán gyászolva üldögél egy özvegy nagy madár. Fölötte fagyleng, lassú szél, és len a víz megáll. A síkos föld kopár, virága jég, fagy járja át a fát. Csönd van. Csak egy malomkerék suhog a légen át.

the frozen wind. Crept on above. The freezing stream below.

0: Aldo Palaceschi, La Fontana Malata, a beteg szökőkút.
1: Kli, kli, kli, klö, klö, klö, ke, ke, ke, kö, kö, kö, kö, kö, kö. Hátul az udvaron nagy beteg a forrás. Gyötrelem hallani, hogy köhög. Köhécsel, köhécsel, kicsikét elhallgat, és újra köhécsel. Én szegény forrásom, ó, jaj, a bánatot szívem is tépdesi. Elhallgat, néma most, elhallgat, semmi nesz, nem hallik semmi zaj, semmi nesz. Már talán meg is halt, borzalom. Ó, mégsem, felbuzog és újra köhécsel. Menjetek, tegyetek valamit, hogy szűnjön sírásra, és végre meghalljon. Szűzanyám, Jézusom, nem bírom, nem bírom. Panaszos bús forrás, hagyd el a sírásod, s gyógyulj meg, mert meglásd, meghalok miattad. Klik, klik, klik, klö, klö, klö.

Lop, lop, lop, lopete, lopete, lopete.

e giù nel cortile la povera fontana malata. Che spasimo!

0: Un poco si tace. Di nuovo tossisce.
1: No.

0: José María Heredia fuit de Santor, a kentaurok menekülése.
1: A vértől részegen tovább rohannak, a hegy felé futnak kétségbejtőn. Már csöndbe kertel a halál a lejtőn, orrfacsaró bűzét érzik a kannak. Hidrát gyíkot tipornak dütöl égve, víz és bozót nincs se vége, se hossza, az Olympus, a Pélions, az Ossza felnyújtja ormát a világos égre. Olykor egy kentaura vadcsoportból elel marad, megtorpan, hátrafordul, aztán megint ilyet futásnak esnek. Mivel a hold teljes fényében ölnyi nagyságba látták utánuk ömölni irtózatos árnyékát Herkulesnek.

il fuit. Fuit. Il fuit. Ivre de meurtre et de rébellion.

ils franchissent. Foulant. L'hydre et le stélium.

alliés. Sans que rien les arrête.

0: allongés derrière eux, allongés. Suprême épouvantail. La gigantesque horreur.
1: Christian Morgenstern, Die Korfse Uhr, Korf órája.
2: Korf egy órát feltalál, hol a két pár mutató közül egy előre jár, másik hátra mutató. Ötöt mutat, és hetet. Fél hetet, és fél hatot. Az időt nem félheted, ha ez órát láthatod. Mert az idő, míg az óra neki Jánusz arcot ád, ezt akarta alkotója, megsemmisíti magát.

0: Hilf dir, teilt dich selber.
1: Auf!

0: Korf!
1: Egy 1993-tól 2000-ig készült ciklust Vecsényi János verseskönyvét hallották. Csengeri Adrien, Masa Anita énekelt, Gazda Bence hegedült. A prózai közreműködő Kertész Péter, Mécs Károly, Péter Ferenc és Soltinszky Tibor volt. A hangfelvételek és a kompozíciók realizálási helyszíne a Magyar Rádió elektroakusztikus stúdiója volt. A hangfelvételek hangmérnöke Horváth István volt. Az Ásznova adásában Decsényi János elektroakusztikus műveiből szól válogatás. A záró szám egy különös keverék, modernebb szóval mondva fúzió. Még 1978-ban zongorára és zenekarra készült el a szerző Változatok című műve. A teljes kompozíció időtartama 15 perc. 2006-ban ennek utolsó, mintegy 6 percnyi szakaszát gondolta tovább a szerző, és írt hozzá elektroakusztikus hangzásokat. Ez a darab lett a koncertó. Ezt hallják most a zongoránál Fellegi Ádám, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának élén, tehát az 1978-as felvételről Lehel György.

0: Koncertó címmel egy 1978-ban eredetileg zongorára is szimfonikus zenekarra írt kompozíció, 2006-ban részleteiben tovább gondolt változatát hallották. Ezzel az Ars Nova, melyben ezúttal Decsényi János elektroakusztikus műveiből válogatott a szerkesztőműsorvezető Bánkövi Gyula véget ért. Holnap eredeti kompozíciók, illetve átiratok szólnak énekhangon, illetve szakszofonokon. Ha tehetik, tartsanak velünk a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Kanyó Dávid, pikoló és fuvola művész.
2: Sokan talán engem úgy ismernek, aki kicsit a pikolót, a fuvola kistestvérét próbálom felkarolni, és próbálom egyenrangú szólóhangszerként kiemelni abból a szimfonikus hangzásvilágból, ami ez a hangszer jelent.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kanyó Dávid. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia. Richard Wagner az Istenek alkonya című háromfelvonásos operájával zárul. A főbb szerepeket Camilla Nylund, Magdalena Hinterdobler, Mika Kares és Michael Kupfer-Radecki énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat szombaton 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az All the Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a 85 éves Kenny Barrow gitározik. 1931. július 31-én Detroitban született a muzsikus, akinek fontosabb a kifejező erő, mint a technikai bravúr. Több formációban hallhatjuk majd a zenei gondolkodásmódját. Először a Kenny Barrow trió felvétele szól, Broadway a szerzemény címe.

Ez volt a Broadway a Kennebarrel trióval. Most a Someone to Watch Over Me következik téma cím szerint. Közreműködik Blossom Dearie, énekes, Ray Brown, bőgős és Ed Thigpen dobos. Továbbra is Kennebarrel gitározik.

Ez volt a Someone to Watch Over Me, Blossom Dearie énekelt, Ray Brown volt a bőgős, Attiekben a dobos, Kenny Barra gitározott, a Tommy Flanagan trióban is Kenny Barra gitározik, Yesterday's, 50 to 21 és Blues in My Heart hangzik el gyors egymás utánban.

A Tommy Flanagan trióval hallottunk három témát, Yesterday's, 50-21 és Blues in My Heart hangzott el. Most következzék Kenny Barrow szerzeménye előadásában, a Midnight Blue-t hallgatjuk. Közreműködik Major Holly bőgőn, Bill English dobol, Ray Barretto kongál játszik.

Ez volt a Blue Midnight, Kenny Barrow szerzeménye. Major Holly bőgőn játszott, Bill English volt a dobos, Ray Barrettot pedig kongán hallottuk. Továbbra is a 85 éves Kenny Barrow gitározik a felvételeken. Közreműködik most Billie Holiday énekes, Carl Drinkard zongorán, Carson Smith a bőgős és Chico Hamilton a dobos. A Don't Explain következik témacím szerint.

Now, don't explain.

of you, for I'm so completely yours. Cry to him.

0: explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Ez volt a Don't Explain. Billie Holiday énekelt, Card Rinkard volt a zongorista, Carson Smith a bőgős, Chico Hamilton a dobos, Kenny Barrell játszott gitáron. Mivel a 85 éves ünnepelt gitáros a Dizzy Gillespie Sextetben és Stan Getz együttesében is játszik, így most először a Burke's Works következik, majd a Moonlight in Vermont. Először a Dizzy Gillespie Sextet felvételét hallgatjuk.

Stan Getz együttesével hallottunk témát, ez volt a Moonlight in Vermont, Kenny Burrell jazzgitáros játszott ebben a formációban. Most az Ultimate New York következik témacím szerint, Marcus Hill trombitán játszik, Deshaun Jones saxofonon, Bobby Timmons a zongorista, Joel Ross vibrafonon játszik, Samuel Jones a bőgős, Art Blakey dobol, Makaya McRaven dobprogramot használ és effekteket, továbbra is Kenny Burrell gitározik.

0: Ez volt az Autumn in New York. Marcus Hill, Dishon Jones, Bobby Timmons, Joan Ross, Samuel Jones, Art Blakey, Makaya McRaven előadásában. Természetesen az ünnepelt a 85 éves Kenny Barra jazzgitáros is játszott a felvételen, aki 1931. július 31-én született Detroitban, a mai összeállításunkban az Old Dead Jazzben minden felvételen ő gitározott. Összeállításunk végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, jelenleg az ország energiaellátása biztosított, de a rendkívüli helyzetben összehangolt munkára, összefogásra, valamint eddig nem alkalmazott megoldásokra lesz szükség. Közben a kormányfő beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállított G3-as blokk a Százhalombattai Dunamenti erőműben. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Hozzátette, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezetek között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől, cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször sztrájkoltak. Az IKEA emellett vállalta

0: terjedtek az erdőtüzek júliusban az Európai Unió mintegy 15 tagállamában. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő várható, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, napközben 34-39 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket Katona Márta és Mátyus Ottó nevében is. Erzsébet királynő uralkodásának utolsó szakaszában egész csoportnyi ragyogó tehetség dolgozott egyidejűleg Londonban. Ott volt William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Morley, John Dowland, John Wilby, Thomas Wilkes, akik többek között madrigálokat, dalokat, templomi zenéket, antemeket szereztek. Ma elsőként John Wilby madrigáját hallgatjuk meg, a címe Szállj le, drága éjjel. Előadja a BBC Singers, a vezényel Bo Holten.

John Wilby Szájle drága éjjel című madrigáját énekelte a BBC Singers. Ez a zeneszerző és tehát a brit zene virágkorában élt. Most nagyot ugrunk időben, és a Pavant hallgatjuk meg, amit Maurice Ravel egy infáns nő halálára írt, legalábbis ez a mű címe.

Paván egy infánsnő halálára, Ravel zeneművét Kocsi Zoltán átdolgozásában, Kocsi Zoltán és Szatmári Zsolt adta elő. Ravelben nem alakultak ki különösebb előadói képességek, létezik egy felvétele, amelyen ezt a Pavánt irgalmatlanul csúnyán játsza. Unico Wilhelm van Wassenaar F-moll koncertója következik.

Bachú Nico Wilhelm van Wassenaar F-moll koncertóját az Amsterdami Combattimento konszert előadásában hallottuk. Roger Krütjér 7 Erzsébet dala következik. Ne sírj többé, életöröm, damaszkuszi rózsák, a hitetlen pásztorlány, az én szerelmem, egy szökőkút mellett és az örömháza.

Roger Quiltier 7 Erzsébet kori dalát Catherine Ridge énekelte James Bayou zongora kíséretével. A Szélcsendés szerencsés utazást Goethe hasonló című költeménye ihlette. Annak idején, amikor a Notturno elkezdte a műsorát, ez a Mendelssohn mű volt az első muzsika, amit hallhattak Európa különböző országaiban.

Mendelssohn nyitánya hangzott el a Szélcsendés szerencsés utazás, a Bergeni Filharmonikus zenekar Simone Young vezényelte. Mendelssohn nagyon kedvelte mindazokat a nagy szerzőket, akik előtte alkottak, a kedvence Johann Sebastian Bach volt. Most Heinz Holliger három kis obó darabja szól.

5 rövid tétel oboára, a ciklusból 3-at játszott Vera Florina Gaspán, a zeneszerző pedig Heinz Holliger volt. Erki Melártin az egyik legsokoldalúbb késő romantikus finn komponista. Életműve több száz darabból áll, mindenféle stílusban komponált, démonhegedű versenyét ismerhetjük meg.

Erki Melártin démol hegedű versenyét John Storgårds és a Finn Rádió zenekar adta elővezényelt Hannu Lintu. Érdekes, hogy Chopin 3 szonátát ír, de csak 2 játszanak. A hámol teljes joggal Liszt Ferenc hámol szonátájhoz hasonlítják, méreteit és jelentőségét tekintve. Most ezt a hatalmas darabot játssza Jakub Kuslik.

Frédéric Chopin Hamon szonátáját Jakub Kuslik játszotta. Tanulmányai végeztével Chopin úgy tervezte, hogy hosszabb időre külföldre távozik, hogy megismerje Európa zene életét és hírnevet szerezze magának. Azt nem gondolta, hogy soha többet nem térhet majd haza. Rayford Williams románcával folytatjuk a zenélést.

Ray Vaughan Williams románcát Stephen Dunn és Bruce Vogt előadásában hallottuk. Vaughan Williams az első világháborúban katonai szolgálatot teljesített, aztán a Royal College of Music tanára lett, és itt dolgozott haláláig, 86 évet élt, és Londonban halt meg. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

az Amaryllis vonós négyes koncertje következik a Notturnóban. Elsőként Beethoven opusz 18-as A-dur kvartettjét játszották. 1800-ban, mire ez a vonós négyes ciklus megjelent, Beethoven már ismert szerző volt, aki olyan jelentős művekkel alapozta meg hírnevét, mint az első szimfónia, két zongora verseny, jó néhány zongora szonáta meg kamaramű. Franz Joseph Lobkowitz herceg Beethoven után született 2 évvel, csak 44 évet élt, és Beethoven az első kvartettjén kívül a 3., 5. és 6. szimfóniáját, sőt a 3. versenyt is neki ajánlotta. Az opusz 18-as ciklus 5. darabja az A-dur kvartett.